Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 15-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és köműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajló Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban Nagy Nikolett, a Kossuth Rádió jelenlét roma kulturális és közéleti műsorainak szerkesztőjét ismerhetik meg, majd Balogh Tibor festőművész mesél életéről, hitről, kihívásokról. A riporter Tóti Kenikő.

Négy hang, három generáció, két kultúra, egy család. Ez a karaván família, melynek énekesét, táncosát, Nagy Nikolettet mutatom be ma a Portréban. A szülők és gyermekeik által létrehozott családi zenekar 2004-es megalakulása óta saját világot teremtett a cigány vokális hagyományok nyomán. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az európai cigány kulturális zenei örökség. Nikolett egy éve a Nemzetiségi Rádióban és a Duna Televízióban szerkesztőként és műsorvezetőként dolgozik. Riportjaiban a cigányság közéleti és kulturális tevékenységének hiteles bemutatására törekszik.

0: Köszöntöm a stúdióban Nagy Nikolettet, a Karaván Família énekesét, aki már egy éve kollégánk is, a Jelenlét című rádióműsor szerkesztője és a Roma Nemzetiségi Magazin műsorvezetője.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Nem véletlenül Karaván Família a neve az együttesnek, hiszen ugye ez egy családi zenekar. Édesapád Nagy István a vezetője, aki egyébként a Roma Nemzetiségi Televízió műsor szerkesztője is egyben. Tehát a tehetséget azt volt kitől örökölnöd. Na hát egy ilyen családban gyerekként felnőni, az milyen volt?
1: Igen, ez érdekes kérdés, és sokszor meg is kapjuk. Amit el tudok mondani, tehát, hogy nem tudom, milyen nem zenés családba felnőni, mert azt nem tapasztaltam, de nyilván igen, itt ugye kiskorunk óta a zene az része az életünknek. A Karaván Família előtt apukám és anyukám is több formációnak a tagjai voltak, a Rományi Róta együttesnek is többek között. És ugye akkor az ő fellépéseikre jártunk, ott voltunk a próbákon, velük voltunk a színpadon, akkor én még 3 évesként táncoltam. Tehát, hogy ez egy olyan közeg volt, ami számunkra nagyon ismerős és nagyon otthonos. És aztán később pedig, amikor már iskolások lettünk, akkor zeneiskolában is elkezdtünk tanulni klasszikus gitárt. Tehát a klasszikus zene alapja is megvannak, megvoltak. Én is a bátyám is 7 évig tanultunk ott. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, elmondhatom, hogy nagyon jó gyerekkorom volt, és egy olyan sokszínű zenei világot tapasztaltam meg, ami azóta is ugye a saját zenekarunk révén is az életem része, meg a zenei ízlésemet is nagyon-nagyon formált az, hogy mindenféle világzenét hallgattunk otthon, hát nyilván apukám, de ezáltal mi is. Tehát, hogy egy nagyon széles skálán ismertük meg a zenét, és nem csak a cigány zene tette ki a mindennapjainkat, és nem csak a hagyományos, autentikus folklór zene, hanem a jazztől elkezdve az arab zenéig, a latin zenén át, egészen a bluesig minden, és ez nyilván már gyerekként is egy olyan nyitottságot adott, amit aztán most is tudunk kamatoztatni.
0: Igen, amikor kicsi voltál, akkor ez egyértelmű volt, hogy te is a zenekarban leszel majd, akár énekesként, vagy nem tudom, hangszeren játszol-e például, mert ugye említetted a gitárt, de hogy az együtt a zenekarban játszol-e.
1: Igen, amikor elindult a zenekarunk már több mint 20 éve, akkor még én az elején gitároztam a Karaván Familiában is, aztán azt később elmaradt, mert én utána azt nem éreztem annyira magaménak, inkább az ének is a tánc, ami nagyon közel áll hozzám. Az, hogy kisgyerekként ez egyértelmű volt-e, nem tudom, a szüleim számára. Azt látták, hogy érdekel minket, vagy engem is nagyon érdekel a tánc, nagyon nyitott voltam rá. Nyilván aztán anyukám tanítgatott táncolni. Utána később 10 évesen a Balokkatesznál is tanultam cigánytáncot, hogy azért nyilván nem mindegy, hogyha az ember színpadra vagy színpadra viszi ezt a hagyományos kultúrát, akkor azt olyan minőségbe tegye, hogy jó legyen. Mondhatni, hogy azért szerintem igen, ez benne volt abban, hogy mi zenészek leszünk, és tovább visszük ezt az utat. Nyilván a szüleink egyébként nem erőltettek semmit, de látták, hogy van nekem is és a bátyámnak is hozzá tehetségünk, érzékünk, és ha a tehetség még nyitottsággal is párosul, akkor az már egy egész jó alapot ad, hogy lehet tanulni.
0: Ez gyakorlatilag a család nagy részének nem főállása, ugye? A zenélés. Más dolgokkal is foglalkoztok, de még egy picit maradjunk mindig a gyerekkorodnál. Engem nagyon érdekelne az, hogy a kicsi Niki miről álmodozott. Te mi szerettél volna lenni?
1: Hát, amikor én kisgyerek voltam, akkor nálunk az volt a mondás, hogy én vagy grafológus leszek, vagy szóvivő, mert nagyon szerettem beszélni, tehát már akkor is fontos része volt az életemnek a kommunikáció, az valahogy az nagyon, nagyon közel állt hozzám, és aztán később is tényleg az írás is, mármint olyan értelemben is, hogy gondolkoztam azon is, hogy a kalligráfia érdekel, hogy akár ezzel foglalkozni, hogy ezt tanulmányozni, annyira szerettem írni, az iskolai füzetemet is úgy vezettem, hogy az ki volt találva, hogy most ez ilyen betűtípussal lesz ez az egyik tantárgy, a másik olyan, és az nagyon, nagyon szépen el volt rendezve, tehát hogy nekem fontos volt az esztétika is ebben.
0: Egy jó gyerek voltál, gondolom.
1: Nem volt szerintem probléma úgy a szüleimnek velem. Én szerettem is egyébként tanulni, az se volt, hogy nekem velem le kellett volna ülni, vagy noszogatni kellett volna, hogy tanuljak, mert én ezt a részét nagyon szerettem. Végül is a kommunikáció, meg a beszéd az, amivel én is dolgozom. Úgyhogy mondom, ez is már nagyon kisgyerekkorom óta bennem van. Nyilván, hát ez minden gyerekre elmondható, hogy nagyon szeret beszélni, és rengeteget beszél. Ez az én kisfiamnál sincs más, hogy aki másfél éves kora óta, ahogy megtanult beszélni, azóta folyamatosan mondja ő is minden nap, úgyhogy még nála sincs kizárva esetleg, akár, hogy a kommunikáció így is az élete része lesz, mert ő is rengeteget tud beszélni.
0: Akkor most már mondjuk el, hogy hány tagú is a zenekar, mert én úgy tudom, hogy a kicsi Milán is most már tagja lett, tehát bővültetek.
1: Így van, ugye a Karaván família, akikből áll a szüleimből, én vagyok a tagja, a bátyám, a húgom, és most már ugye a kisfiam is, Milánka, ahogy említetted. Másfél éves kora óta ő is velünk van a színpadon, és minden koncerten ott van, amit ugye nem tudnak a hallgatók vagy a nézők, hogy amellett, hogy ez egy fantasztikus dolog, és egy nagyon kivételes lehetőség, de amellett azért ez rengeteg munka, nekünk is, felnőtteknek is, pláne egy pici gyereknek, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk nekünk este van egy koncertünk, akár vidéken, akár Budapesten, akkor az azt jelenti, hogy már délutánra nekünk oda kell menni hangbeállásra, utána várakozni hosszú órákat, este megcsinálni a koncertet, és akkor majd 11 éjfél körül ér haza az ember, tehát mindezt egy pici gyerekkel azért az elég nagy munkabírást igényel egyébként tőle is, de hát mindennek áldozatos nehéz oldala, meg szép oldala is.
0: Niki, te egy magyar-roma vegyes házasságban születtél. Melyik identitás tudat erősebb benned?
1: Nem tennék különbséget, és nem mondanám, hogy az egyik erősebb, mint a másik, tehát alapvetően magyar vagyok, magyarok vagyunk, mivel itt élünk.
0: Édesapád, ugye magyar nemzetiségű?
1: Igen, és a cigány identitásom is nagyon erős, hála Istennek, ez nyilván fakad a zenei kultúrából, tehát hogy nekünk ez nem is volt soha kérdés, nem is kellett ebben külön megerősíteni, mert ez annyira természetes része volt az életünknek, annyira jelen volt, hogy erről nekünk, tényleg mondom, nem is kellett beszélni, nem is volt ebben soha nekünk kérdésünk, úgyhogy mind a kettő nagyon erős, abszolút, és nem is tudom azt mondani, hogy az egyik erősebb, mint a másik. Mind a kettő az életem része, és mind a két kultúrát és hagyományt ugyanúgy ápolom és ápoljuk.
0: Ez a nagy család, ez a szeretetteljes közösség, úgymond, az nálatok is megvan?
1: Nálunk is abszolút megvan, és ennek mindig édesanyám volt, és jelenleg is ő a központja, aki az egész családot is összetartja. Tehát minden nagyobb esemény, minden nagyobb ünnep az nálunk van, és ott gyűlik össze igazán a nagy család, úgyhogy igen, de ennek ő a mozgatója. Úgyhogy ez már kisgyerekkorunk óta megvolt. És azért ez egy megtartó erő. Nem csak gyerekként, hanem felnőttként is, most is ugyanúgy, hogy már az unokatestvéreim közül is mindenki megcsaládosodott, tehát mindenkinek gyereke van, a bátyámnak is, nekem is, tehát hogy felnőttként is abszolút egy megtartó erő, és most már mi is a gyerekeink érdekében is azon vagyunk, hogy ők is ebben nőjenek fel, és ugyanolyan szoros viszony legyen az unokatestvérek között, mint ahogy nekünk volt.
0: Niki, 2016-ban végezted az ELTE-n, alapképzésen az arab szakot. Ez egy nagyon érdekes választás volt.
1: Nekem ez már valahogy a gimnázium alatt nagyon egyértelmű volt, hogy én ebbe az irányba szeretnék tovább menni. Ha visszapörgetem, talán a zene volt ott is az első mozgatórugó, vagy az első kapcsolat, ahol én találkoztam az arab kultúrával, vagy a művészet, meg az építészet, az íráskép, minden, ami a művészettel kapcsolatos, az egy annyira különleges és új világ volt számomra. A részletgazdagságával, a díszítettség, amiről úgy éreztem, hogy erről nekem többet kell tudnom, és többet kell tanulnom. Én az egyetemen kezdtem el a nulláról, de egyébként sok csoporttársammal együtt megtanulni az arab nyelvet, ami egyáltalán nem könnyű, nagyon nehéz, ott is rengeteg munka kellett ahhoz, hogy sikerüljön. Már csak ugye az írás képet, vagy az írást, ha nézzük, ott jobbról-balra kell írni. Tehát, hogy már az is, hogy az ember egyáltalán a tankönyvet értse, vagy tudjon vele dolgozni, ahhoz is nagyon sok munka kellett, de egy nagyon-nagyon gyönyörű kultúra egyébként, amit sokan sajnos félreértenek, vagy téves megközelítésből látják, és ami még érdekesség, így a tanulmányaim alatt azt vettem észre, hogy nagyon sok párhuzamot lehet vonni a cigány kultúrával, több tekintetben is, úgyhogy tényleg egy nagyon érdekes kultúra, amit jó lenne, hogyha sokan úgy ismernének, amilyen valójában.
0: 18-ban viszont mesterképzésen iszlám tanulmányokat folytattál. Ez ugye kapcsolódott a kettő egymáshoz valószínűleg.
1: Így van.
0: Mit tanultál meg az iszlám tanulmányait során?
1: Igen, a mesterképzés az már egy sokkal fókuszáltabb képzés volt, egyrészt kevesebben is vettünk rajta részt, tehát ott már tényleg csak az maradt, aki nagyon szerette volna elmélyíteni a tudását. Ott már azért nagyon nyelvészeti dolgok is előkerültek, amit én azóta úgy nem tudok alkalmazni nap mint nap, mert az már tényleg annyira elmélet és nagyon nyelvészeti oktatás volt.
0: És hogyha megkérlek arra, akkor tudsz valamit mondani nekünk arab nyelven?
1: Szabah al-khair, kayf haluka? Ez azt jelenti, hogy jó reggelt, hogy vagy?
0: Egyszerű. Most egészen más dologgal foglalkozol, de ez azért ott van ez a tudás alaposan.
1: Igen, ott van. Nyilván azért a nyelvet azt fel kéne frissíteni, hogyha mondjuk újra ezzel szeretnék dolgozni, vagy használni nap mint nap, mert hát ugye 8 éve szerintem nem használtam. Ugye még az egyetem után rögtön az első munkahelyemen használtam, ott az nagyon is kellett, az a szudáni nagykövetség volt.
0: Igen.
1: De azóta, hogy ugye a munkám részén nem a mindennapjaim része, azért az kikopik. Valljuk be.
0: Persze, tehát, hogy ezt fel kellene
1: frissíteni, de az a tudás, az persze mindenképp ott van, amit én ott kaptam az egyetem alatt, és ott is nagyon-nagyon jó professzoraim, nagyon jó tanáraim voltak.

0: Ugye azt említetted, hogy a szudáni nagykövetségen dolgoztál, utána egy állami informatikai cégnél. Az arab nyelvvel volt-e neked valamilyen konkrét elképzelésed, hogy hol tudod majd hasznosítani? Illetve még az is érdekelne, hogy ezek az időszakok milyen élménnyel, tapasztalattal gazdagítottak téged.
1: Konkrét célom nekem egyáltalán nem volt, se a nyelvvel, se ezzel a szakkal, hogy nem azért jelentkeztem ide, és nem azért végeztem el, hogy na, nekem majd ebből nem tudom, milyen jó munkám lesz, tehát hogy ez a rész engem teljesen hidegen hagyott. Pusztán tényleg az érdeklődés volt az, ami vitt engem, nem azt néztem, hogy ebből milyen karriert lehet építeni. Én a szudáni nagykövetség után, amikor onnan el kellett jönnöm, akkor még szerettem volna ilyen területen dolgozni, vagy az arab nyelvet használni, és lett is volna sok lehetőség, csak az mind olyan volt, hogy ki kellett volna utazni. De nekem már ugye a zenekar miatt se lehetett. Még időszakosan se, hogy jó, havi kétszer kellett volna kiutazni, de mondtam, hogy az úgy nekem nem fér bele.
0: Tehát, hogy itt élni?
1: Nagyon. És Magyarországon belül is Budapesten. Tehát, hogy igen, és épp ezért még az egyetemre is visszatérve, hogy milyen élményeket adott. Ott is az utazás egyébként különböző tanulmányi utak, vagy Erasmus, stb. Azért maradt ki nekem az életemből, mert nem is akartam kiutazni, vagy kimenni valahova fél évre, egy évre, és nem is lehetett volna a zenekarral egyébként összeegyeztetni.
0: Tehát és akkor aztán lett egy nagy váltás az életedben, Niki. A nagykövetség és az informatikai cég után az MTVA-ba kerültél, ugye most már egy éve, vagy több mint egy éve, a jelenlét roma közéleti és kulturális rádióműsornak vagy a szerkesztője jelenleg, és ugye, ahogy említettem, már a televízióban pedig a Roma magazinnak a műsorvezetője, ahol ugye édesapád is műsort vezet. Na most milyen volt az átállás?
1: Hát ezt is ketté tudnám bontani, mert egyrésztről teljesen más volt, egyrészt, mint a korábbi munkahelyeim, nyilván nem is ilyen irányban tanultam tovább, tehát, hogy sok tekintetben nagyon más volt. A műsor tartalmának meg a céljával kapcsolatban viszont abszolút otthonos volt, és teljesen ismerős, úgyhogy ez a kettőség volt benne, hogy maga a keretek, a technikai része, a munkaidő, a munkabeosztás, az teljesen más, mint amit én korábban tapasztaltam, de az meg, amiről a műsor szól, tehát, hogy ez egy cigány közélet és kulturális magazin, az meg annyira otthonos, és annyira az én világom, hogy az a része meg teljesen ismerős volt, és az megkönnyítette ezt az utat, igen.
0: Jelenlétben milyen közéleti témákkal foglalkozol, illetve a kulturális magazinban? Mondtad, hogy ugye ismerős ez a közeg, ismered az embereket, a témák.
1: A kulturális adásban ugye minden, ami kultúra, tehát zenészek, táncosok, festők, fotográfusok, színészek, minden olyan szereplő teret kap, aki a kulturális életnek egy aktív szereplője. Nyilván azért az megkönnyíti a munkámat is, hogy azért a cigány közösségben, hála Istennek sokan vagyunk, de azért mindenki ismeri a másikat, még ha nem is nagyon mélyen, és nem beszélgetett
0: előtte rengeteget, de
1: tudja, hogy kinek a
0: fia.
1: Én is tudom, hogy ő kinek a családja, mint kinek a gyereke, éppen hol dolgozik, vagy milyen területen, tehát ennyit azért mindenki tud a másikról, úgyhogy persze ez így megkönnyíti, hogy valamilyen ismerettség már van előtte. A közéleti adásban pedig minden, ami nem kultúra, tehát voltak akár diákok, egyetemisták, akkor aki a szakmájában valamilyen kimagasló teljesítményt nyújt. Én a politikát ott kerülöm, tehát nem is ez a célja a műsornak, hogy ott a politika...
0: Nem, az egy közéleti műsor.
1: Szóba kerüljön, úgyhogy ott is, meg a kultúrában is elmondhatom, hogy azért mindenkinek a foglalkozásán túl az emberi oldala érdekel igazán, hogy ő hogyan jutott el odáig, milyen munka van mögötte.
0: Jó
1: milyen...
0: példát szeretnél mutatni,
1: így van, így van, és hála Istennek vannak is rengetegen, akiket be lehet mutatni, akik pozitív példák. Amire én próbálok figyelni, és ami... így az elmúlt egy évben elmondható, hogy rengeteg olyan fiatal embert szólítottam meg akár a kulturális adásba, vagy a közéletibe, akit előtte még nem hallottunk sehol. Ugyanúgy persze teret kap és be van mutatva, akit sokszor látunk, sokszor hallunk.
0: Fiatalosítod egy kicsit a műsort, próbálod megszólítani a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat. Hogyan látod itt a roma fiatalok helyzetét most 2026-ban? A lehetőségeik szempontjából, az identitásuk megőrzése szempontjából?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, igen. Én úgy gondolom általánosságban, de egyébként jó lehetőségek is vannak a fiatalok előtt, tehát lehet egyébként abból is választani. De én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy egyénileg az ember mit tesz le az asztalra, és miért dolgozik, milyen célért. Ha valakinek van egy célja, és dolgozik érte, akkor az igenis el fogja érni, és igenis megtalálja magának a helyét, hogy odaérjen, ahova szeretne. Én ebben hiszek. Tehát abban nem, hogy valaki arra vár, hogy hát majd itt jönnek a segítségek, belepül a sült galamb a szánkba, abban én nem hiszek. Tehát aki akar, és van célja, az mindenképpen, minden áron el tudja érni, és meg tudja tenni. Az, hogy az identitását 2026-ban ki hogy őrzi, ez szerintem egy olyan dolog, amit elsősorban legkönnyebben nyilván otthonról, a családból tud megkapni, jobb esetben. Ha valakinek ez nincsen, egyébként rengeteg olyan fiataloknak szóló esemény van, egyetemistáknak akár, táborok, képzések, ahol szóba kerül és az identitást erősítik, úgyhogy akinek mondom nem olyan családi háttérből jött, ő is meg tudja találni ezt az utat, de itt is a legeslegfontosabb szerintem az egyéni motiváció és az egyéni akarat és az a tetrekészség, hogy azért tegyen. Járjon el koncertekre, merüljön el a kultúrában, ismerjen meg költőket, írókat, olyan embereket, aki a kultúrának a része, és hála Istennek vannak, élnek. Nem csak arról tudunk beszélni, hogy voltak és már meghaltak, ma is élő kulturális szereplői vannak a cigányságnak, akiket egyrészt fel lehet keresni, el lehet menni bizonyos alkalmakra, eseményekre, kiállítás megnyitókra, belekerülni egy olyan közösségbe, ami itt is egy megtartó erőt jelent. Úgyhogy egyrészt lehetőségek is vannak, és ez az egyénnek a felelőssége, hogy ez fontos legyen számára, és tovább vigyen.

0: úgy valahogy, hogy abban én is megtaláljam magam, és jó is legyen. De ez még egy nagyon-nagyon új része az életemnek, ez pár hete történik élesben, hogy én vezetem a Közelebb Roma magazinnak a műsorait. Nagyon érdekes kihívás számomra. Egyébként én személyiségemből adódóan én szeretem az újdonságokat, meg a kihívásokat, úgyhogy mindennek próbálom a jó oldalát nézni. És hogy azt, hogy amit meg kell tanulni, akkor úgy állok hozzá, hogy igen, mi az, amit lehet tanulni, vagy mit kell tanulni, és hogy lehetne ez jobb, és mit tegyek annak érdekében, hogy jobb legyen.
1: Mennyire szeretnéd például a roma kultúrát akár öltözékben, bármiben felvonultatni a képernyőn?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés, nagyon szeretném, de itt is ugye vannak olyan kötöttségek, olyan korlátok, amik viszont a televíziózás részei, és amit én se tudtam egyébként, és a néző se tud feltétlenül, hogy a stúdiónak is vannak olyan korlátai, ami az öltözékben is bizonyos ruhákat, bizonyos színeket kizár a stúdió felvételből adódóan, tehát hogy nem olyan könnyű ezekbe a keretekbe úgy alkalmazkodni, hogy az egyéni elképzelés is benne legyen, és az is, ami a keretekbe belefér. Hogyha a lehetőségek, vagy bármi nem teszi azt lehetővé, hogy az működjön az elképzelés, akkor a személyemmel kell azt valahogy elérnem és kisugároznom, ami nekem fontos is, hogy azon a cigány hagyományok is valahogy átjöjjenek.
1: Most akkor térjünk át a Karaván familiára. Nekem nagyon tetszik a mottótok, a szlogenetek, hogy 4 hang, 3 generáció, 2 kultúra, 1 család. Ugye 2004-ben jött létre a zenekar, 2 éve voltatok 20 évesek, és ugye akkor megalakulása óta egy ilyen saját világot teremtett a cigány vokális hagyományok nyomán, ezt írják rólatok. Ez jelent pontosan?
0: Igen, amit ez magyarul lefordítva jelentett, hogy nálunk az énekhangok a fő hangszerek idézőjelbe, tehát nálunk az a hangzásvilág a legfontosabb, amit az ének ad. Mivel nincs sok hangszer a zenekarban. 2 hangszer van, egy akusztikus gitár, és most egy basszusgitár, amin a bátyám játszik, azelőtt káhonozott, ez egy ütőhangszer, tehát hogy nagyon szűk és nagyon száraz ez a hangszeres felállás, aki zenész vagy valamilyen köze van a zenéhez, az tudja, hogy ez nagyon kevés, és mivel abból kellett gazdálkodnunk, ami van, ezért nálunk az énekhangokra tettünk nagyon nagy hangsúlyt, több szólamúság van nálunk, az ének dominál, és az a 2 hangszer az tényleg csak kísérő szerepet tölt be, nálunk nincs cimbalom, szóló hangszer, hegedűbb, ami dúsítaná a hangzást. Ez abból adódik, hogy ugye mivel családi zenekar vagyunk, és 4-en voltunk a családban, ezért nem volt több hangszer. Ha lett volna, vagy lenne több testvérem, akkor nyilván nagyon jó lenne, ha egy olyan hangszerekben is gazdag felállásban tudnánk játszani, de mivel ez volt az adottság, erre kellett építenünk, és ezért dominálnak nálunk az énekhangok. Az nagyon fontos volt ugye apukámnak az elképzelése, alapján, hogy változatos legyen, színes legyen, érdekes legyen, több szólamban szólaljanak meg az énekhangok, mivel mondom nálunk ez a hangszer idézőjelben, tehát hogy erre kellett nagyon nagy hangsúlyt fektetnünk.
1: Igen, és akkor még olyat is olvastam, amit ugye ti fogalmaztatok meg igazából saját magatokról, a saját honlapotokon, hogy dalaitokban a különböző jellegzetes európai cigányzenei stílusok mellett érezhető a latin zene, a blues és a popzene hangulata is, és hogy mindezekből egy eddig nem hallott világzene született. Ez a Karaván família.
0: Így van. Nekünk az nagyon fontos célunk volt, hogy saját repertoárunk legyen, saját dalokkal, egyedi hangzással, ami csak ránk jellemző. Ez ugye édesapámtól ered. Én 11 éves voltam, mikor elkezdtük a zenekart, a bátyám 12, tehát hogy nyilván az ötletei akkor tőle jöttek. Úgyhogy ez egy alapkoncepció volt, hogy saját dalokat játszunk, ne azokat a népdalokat, akár ami 50 éve közkincs, és nagyon jó, hogy van, de az nem a miénk, az nem a sajátunk, tehát hogy a mi dalaink azok mind saját dalok, és az, hogy milyen zenékkel vegyítettük őket, és hogy mitől lett ez világzene, ez nyilván attól, amit mi szeretünk, amit mi hallgatunk, amit mi közel érzünk magunkénak, és ebbe benne van igen a latin zene, a flamenco, volt arab zene is, a blues, ami édesapámhoz nagyon közel áll, tehát, hogy azt belevinni, ami minket érdekel, és ami szerintünk jó.
1: Az elmúlt 20 éve bejártátok Európát, és hazai klubokban, fesztiválokon, rendezvények, léptetek fel. Milyen volt a fogadtatás, Niki, külföld? Egyiptom például.
0: Mindenhol nagyon-nagyon jó fogadtatást kaptunk, hál' Istennek.
1: Van igény erre a zenére külföldön?
0: Abszolút van rá igény, inkább azzal találkoztunk, hogy de jó, hogy ilyen van, és de jó, hogy ezt hallják, csak ők eddig nem tudtak róla, hogy ilyen létezik, és

0: ilyen van, és hol lehet ezt hallani, és hol lehet megtalálni, úgyhogy nagyon nagy igény van rá. A nagy fesztiváloktól elkezdve az egészen kis koncertekig, igen, tehát az is valamiért Magyarországon úgy behatárolódik, hogy milyen stílusú zene kerülhet egy fesztiválra, vagy egy nagy színpadra, de ez nem a közönség igénye egyébként, mert az igény az megvan rá, és meg lenne rá is, ahogy jártunk külföldre, és ott is ezt tapasztaltuk. Úgyhogy hál' Istennek nagyon jó a fogadtatása mindig a zenekarnak, és ennek a stílusnak, a műfajnak is, és nagyon értékelik.
1: Dolgoztatok együtt több előadóval, és kikkel például, és akkor itt már említsd meg, légy szíves, azt, hogy színházi projektekben is részt vettetek.
0: Igen, kezdem akkor azzal, hogy több előadóval is dolgoztunk. A 2010-es években, nem tudok most évszámot mondani, abban nem vagyok jó, de akkor volt egy olyan projekt, amit az Anga Kis Miklós szervezett, és az volt a projektnek a neve, hogy Zene a rasszizmus ellen. És az volt az alapkoncepció, hogy minket, a Karaván familiát és a mi zenénket vegyítsük olyan hazai magyar pop előadókkal, akikkel így egy teljesen új dolog volt ennek a két műfajnak az ötvözése. Dolgoztunk együtt Krisával, a Pannonia All Stars orkesztrából, Harcsa Veronikával, akivel azóta is megmaradt mind a mai napig ez a közös munka, Tanka Balázssal, a Heaven Street Seven-nel, tehát hogy olyan teljesen más műfajú zenekarokkal és a zenekaroknak az énekeseivel, ami abszolút első ránézésen nagyon távol áll a cigányzenétől, és ott mégis az volt, hogy ezt valahogy össze kellett gyúrni, és nagyon jól működött, és ott is a mi dalainkat énekelték cigányul. Aztán később jött a színház, amit említettél, ott pedig a Carmen tánc fantáziát dolgoztuk fel a Vari Dance társulattal, aminek Vári Bertalan a vezetője, és ott játszottuk évekig a Bartók Színházban ezt az előadást, ahol ugye a Berci a koreográfiát rendezte, és mi pedig a zenét szolgáltattuk, kiegészülve a zenekarunk Pálházi Bencével és Babindák Istvánnal, hegedűn és klarinéton, ami szerintem egy, nem azért, mert benne voltunk, de egy elképesztően jó darab volt, tehát mindenki ismeri George Bizet-nek az operáját, és a Carmen történetét ültette át a Berci egy magyarországi cigány közegbe, és a tánc is elképesztően színes volt, tehát a flamenkótól kezdve a hagyományos magyar cigánytáncokig minden megjelent, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon jó és izgalmas feladat volt számunkra, amit mondom, nagyon sok éven keresztül játszottunk is heti rendszerességgel a Bartók Színházban, Dunaújvárosban, de vannak még színházi együttműködések, a Budapesti Karaván Színházzal is nagyon sokszor dolgozunk együtt, amit a Nyári Oszkár vezet. Ott olyan projektek is vannak, amikor vidékre kell lemennünk, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartani zenei foglalkozásokat, ők ugye drámapedagógiát, színházat visznek le olyan térségekbe, ahol egyébként nem találkoznak se a művészettel, se a színházzal, se a kultúrával, és hogy olyan gyerekeknek ezt továbbadni, vagy elültetni bennük valamit, ami aztán majd később őket segítheti. Nagyon fontos dolognak tartjuk, úgyhogy azért is működik ott is már ez az együttműködés sok-sok éve.
1: Nagy Nikolett, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: művész világlátásának kialakulásában meghatározó, hogy milyen hátizsákot hoz a múltjából, milyen emlékeket cipel, milyen érzések befolyásolták a sorsát, vallja Balogh Tibor. A Fehérgyarmaton született grafikus 3 hónapos korától állami gondoskodásban élt. A család fogalmát, az anyai szeretetet soha nem ismerhette meg. Identitástudatának formálásában nagy törést jelentett az, hogy cigány származásával csak felnőttként szembesült. Ma már a múltjára békével, megbocsátással tekint vissza. Életében egy cél tűzött ki, hogy az Isten adta tehetségét mindenképpen felszínre hozza. Képzőművészeti diplomája megszerzése után biblikus témákkal foglalkozott, a cigányság és Isten kapcsolatát keresve. Később a freepressionista kortárs művész csoport tagja lett. A grafikus, festőművész, a Szent Andrási Roma Művészeti Galéria munkatársa több kiállításon is megmutatta már alkotásait, melyeket a hagyományos stílusoktól való elszakadás és az egyéni látásmód jellemez. Köszöntöm a stúdióban Balogh Tibor grafikust, festőművészt.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatóságot.
0: Ha pontosítani akarok, ahogy különböző médiafelületeken olvasható, úgy vallod magadról, hogy magyarországi cigány grafikus és festőművész. Miért érzed ezt fontosnak, hogy ezt kihangsúlyozd?
1: Tulajdonképpen a hovatartozás és a meghatározása egy embernek egy idő után fontos kell, hogy legyen. Nyilván az, hogy most mikortól, az már egy másik kérdés, de hogy az én életemben fontos volt, hogy valahol identifikáljam magam.
0: Na most... Itt a művészetről van most szó inkább.
1: Igen?
0: Arról, hogy ez miért fontos neked, arról majd még az elkövetkezőkben beszélgetünk.
1: Valahogy úgy gondolom ezt a kérdést, hogy kicsit dinamikussá teszem. Ez az egy most, hogy így íródott le, az lehet, hogy máshol másképpen hangzik. Ha mondjuk Tiszadobra visszamennék, ahol felnevelkedtem, ott van egy vastagon egy cigány közösség, akkor ott biztos, hogy a szójátékkal váltással játszanék. Lehet, hogy a cigányt előre tenném, vagy kihangsúlyoznám. Mert mindazoknak a fiataloknak, akik mondjuk önbizalom hiányban, vagy valamiféle cigány önértékelési problémában szenvednek, azoknak meg ez fontos, hogy a cigány szó valamiféleképpen úgy hangozzon el, amiben ők ebben épülhetnek.
0: Az életed, hát, hogy mondjam, nem olyan zökkenőmentesen indult az elején, Fehérgyarmaton születtél, de nagyon hamar, alig pár hónaposan állami gondozásba kerültél, ott is nevelkedtél fel. Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra ott a gyermekotthonban?
1: Mindezek előtt azt a dokumentációt hoznám be, amikor én 18 évesen megkaptam azt a papírt, ahol leírva van, hogy én hogyan kerülhettem az állami gondoskodásba, állami gondoskodás rendszerébe.
0: De és akkor szembesültél először?
1: És akkor szembesültem ezzel. Alapvetően a gyermekjogi törvények nem ismerem nagyon, de hogy akkor egészen másak voltak. Nyilván a rendszerváltás előtt, után, és ezért bizonyos jogosítványaink nem lehettek, nem voltak. Ezért, mikor én a 18 évet betöltöttem, és megkaptam elsőként ezt a leírást, a lakás vagy a körülményeimről, hogy kerültem be, az azért mellbevágó volt. Például ez ilyen volt leírva, anyám nagyon korán lemondott rólam. Vizesuháztam mellét, hogy ne legyen teje. Nem váltotta ki az ingyenes tápszert. Tulajdonképpen mindent megtett azért, hogy én valahogy lemondásra kerüljek. Örökbefogadási kezdeményezést indított el. Na most ez mind drámai, de ugyanakkor az is megszólalt bennem ennek hallatán, hogy mennyi az, ami úgymond anyámban ténylegesen lezajlott, vagy pedig a kimenőszak embernek a véleménye, vagy az írását. Az írás és az anyám körüli mozgatórugó mennyiben valós. És én azt gondolom, hogy ez csak egy írás. De hogy anyámban mi zajlott, az egészen más lehetett. Az, hogy mire kényszerült, és mi az a környezet, ami ezt dobhatta ki benne, hogy ő például kitett az ABC elé. És jött értem a nagybátyám, és nem az anyámhoz vissza, hanem a kórházba. Valószínű, hogy a nagybátyám tudhatta ezt a családi motívumoknak a dolgait. Tehát, hogy ezek összetett, bonyolult dolgok. És hogy egy anya mikor kényszerül erre. Bennem ez sosem keltett egyébként dühöt, vagy valamilyen olyan valamit, amiben én most akkor elmegyek és meglátogatom, és akkor jó számon kérem, hogy miért, amit később meg is látogattam. De alapvetően ez az indulása ennek a 75-ös felmérésnek, vagy az olvasmánynak, amit 18 évesen megkaptam, mint leírás, és ez az indulás. És nekem egyedül az volt, ami bizonytalansági lét, hogy nincs viszonyom, kell, hogy egyszer találkozzak az anyámmal. Tehát ezt nagyon akartam, mert akkor megnyugszom, abban akkor minden helyére kerül.
0: Végül is találkoztál az édesanyáddal, hány éves voltál, akkor milyen volt ez a találkozás?
1: Körülbelül 20 évesen találkoztam, és az akkori otthonnak az igazgató nője, Aranka, Illis Neáncsán Aranka volt, akivel ezt így együtt kitaláltuk, és szorgalmazta, és autóba ültünk, és akkor kicsit nehéz volt megtalálni konkrétan anyámat, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élt, Vármegyében, és tulajdonképpen áttételesen találtuk meg anyámat, valahol egy kis falunak a szélén élt egy élettársával, egy 45 percet eltöltöttünk együtt, nem igazán tudtunk érdemlegesen beszélni. Anyám alkoholista volt, és pont egy ilyen állapotában is találtuk meg, nem volt különösebb probléma, de nem tudtunk beszélni, nem volt nagyon érdemleges a dolog. Például tudja-e, hogy mi lehet az apámmal, van-e valami, tehát hogy nem éltek együtt, és erről se tudott semmit. Talán volt egy ilyen mondata, hogy ez a félnótás, az van, vagy börtönben van, vagy Pesten van. Volt benne félelem, azt érzékeltem anyámban, hogy na, most itt van a fiam, és akkor most jó számon kér.
0: Őt ilyenkor értesítik, hogy szeretne találkozni a gyerekével?
1: Nem.
0: De meglátogathatod én úgy,
1: igen? Igen.
0: Tehát akkor ilyen fia-anya iránti érzések, ezek nem indultak
1: Ezek nem voltak. Jelennek azt a részét megélni, hogy ott ülök anyám mellett, tulajdonképpen olyan volt, mint egy idegen nő. De aztán eltelik egy kis idő, és aztán bizonyos érzések helyére kerülnek, leesnek, ha úgy tetszik ez a szó használata, és aztán valamit elindít. De olyan mélyen nem, tehát hogy én mondjuk onnantól kezdve én anyámmal felvegyem a kapcsolatot, ez nyilván itt már egyéni szerintem ez a része, még gyerekben mi fogalmazódik be, nekem nem volt különösebb igényem arra, hogy anyámmal tartsam a kapcsolatot.
0: Többen is ott voltatok ugye ebben a gyermekotthonban. Valamilyen emléked, élményed van ebből a korszakból?
1: Hogyne, igen. Ugye három otthon volt, a legelső az a Perkeszi nevelő otthon. Még az az időszak volt, ahol kastélyokban helyezték a gyerekeket. Kilépsz az épületből, és ott van egy gyönyörű természet, és hát ott kutakodunk, mit tudom én, ott pecázunk, meg minden van. Tehát, hogy ez szerintem szenzációs. Az egyik nevelőnő kitalálta, nagyon sűrűn volt ilyen, hogy na gyertek, puják, ez is még itt van a fülembe, megnézzük tavasszal, hogy mi az, ami nyílik, megnézzük nyáron, hogy mi az, ami ehető. Mindent tudtunk, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami nem ehető a természetből. Tehát, hogy ezek mind olyan folyamatok, meg pedagógiai része egy fiatalnak, amiben egy kicsit ilyen maugli lét, ami a épületen belül és az épület kívül zajlik, mint a természettel való nevelés, szerintem hallatlan fontos még ma is.
0: Hamar a tanárait felismerték a rajztehetségedet. Mit rajzoltál akkoriban?
1: Talán lehet, hogy nem csak én voltam így ezzel, hogy a tanárnő felrajzol valamit, a rajztanár vagy tanárnő, és aztán a gyerek ügyes ellemásolja. Na most én is így voltam ezzel, a általános elsős voltam, és erre lett figyelmes, hogy milyen szépen pontosan lemásoltam azt, amit ő felrajzolt. És onnantól kezdve tulajdonképpen megállíthatatlan voltam, és onnantól kezdve emlékszem, hogy ez a tanárnő egyszerre osztályfőnökünk is volt, meg rajztanárunk is volt, és igyekezett minden olyan időszakban elém tolni egy üres papírt, és rajzolni.
0: Akkor így, még így másoltad a dolgokat, de elsősorban a táj, a természet szeretete volt ugye meghatározó az életedben, és ezt igyekeztél ugye a rajzaidban majd a témakört is már megragadni később, meg a csendélet, az emberábrázolás, és viszont, ahogy ugye az általános iskolában említetted, ott még csak az irodalom órán rajzolgattad le az írók, költők portréjait, vagyis lemásoltad szó szerint. De ugye Tiszadobon, a gyermekvárosban kitanultad a hegesztő szakmát, és közben ugye már festettél is a társaiddal, Vári Zsolttal, Káli Horváth Kálmánnal, és ugye alakítottatok egy önképzőkört. Ez ugye tehetséges fiatalok gyülekezete volt, hogy is lehet nevezni, de mivel foglalkoztatok?
1: Kaptunk egy padláson egy műtermet, és ebben a műteremben Kiki, amikor volt ideje, feljárogatott, és akkor ott is alkottunk. Időnként néztük egymás munkáját, megbeszéltük, vagy éppen jöttek hozzám, na ezt hogy kell megfesteni, ezt a összemosásos részt, két szint összemosni, a gyönyörű technika, mint olyan, ez az, ami kicsit nehézkes, és akkor egymást tanítottuk. Nem voltak ilyen lehetőségek, hogy szakkörvezető, iskolai keretekben lehet, hogy volt, de úgy a belső otthonoknak a világában alapvetően ezek nem nagyon voltak. És ezt látták, hogy sokan is vagyunk, hát nem is tudom, körülbelül 10-12-en, akik akik ügyesen festettek, rajzoltak. És hát nem lehetett ezzel nem foglalkozni. Tehát nem is tudom, valamelyikünk, a Vári talán, aki így nagyon szeretett ebben már menedzselkedni, és akkor ő kérte, hogy mi volna, ha kapnánk egy padlásszobát. Persze, nyugodtan, és akkor kaptunk egy padlásszobát, és így történt.
0: Amikor megkérdezte tőled a tanárnőd, hogy mi szeretnél lenni, vagy az osztályfőnököt pontosabban, igen, amikor megkérdezte, hogy hol szeretnél tovább tanulni, akkor te azt válaszoltad, hogy grafikus szeretnél lenni.
1: Igen, tehát az általános iskola vége. Nyilván az otthonok világában ez is egy beszabályozott, kitaposott út volt, hogy hát nagyon nem lehetett úgy kikacsingatni ebből, nagyon nehéz volt kitörni ebből. Megint csak a rendszerváltás előtti időszakról beszélünk, hogy a gyerek jogi körülmények, törvények, vagy a lehetőségei, azok szűkek voltak. Bejáratott út az volt, akkor Tiszadob, ott van egy nagy intézmény, és akkor szakmunkásképző, és oda fogtok menni. Így is volt. Szobafestőnek jelentkeztem a sok szakma közül, nyilván ez állt közel hozzám, és utána elvégzése után, hát itt már jönnek azok a részek, ami az élet útnak egy alakítása, amiben már én is alakíthatom valamennyire, és ugye zömmel általában az volt a módi, 18 évet betöltött, van egy szakmád, akkor lehet menni, életet elkezdeni, ki, hogyan, és jött egy új lehetőség a törvényben, hogy még egy szakma tanulása. És én ennek örültem, mert én féltem kimenni. Én biztonságban éreztem magam az otthon körülményeiben, az a komfortérzet, az jó volt nekem, és a második szakmát akkor a hegesztő. Még egy kicsi vargabetű van, mert én még porcelánfestőnek is indultam a Kálmánnal, a Sátoralja új helyre, az osztályfőnökünk a szobafestő szakmában, Dovák Miklós tanár úr, ő látta, hogy milyen tehetségesek vagyunk egy páran, szorgalmazta azt, hogy hát ti többre valók vagytok, mint szobafestő, elintézem nektek, hogy a Sátoralja új helyen ott felvegyenek. Nyilván azért nem hágtuk át ezt a szabályokat, de alapvetően egy kis könnyebbséggel sikerült eljutnunk odáig, hogy Kálmánnal együtt felvételt nyertünk a Sátoralja új helyi porcelánfestő szakma képzésre. Hát Kálmán maradt, én két hét múlva eljöttem.
0: Nem tetszett neked?
1: Tulajdonképpen egy gyári látogatáson voltunk, és a gyári látogatás mondta meg számomra azt, hogy maradjak-e vagy nem. Nem igazán tetszett, hogy ilyen egyenformák, mint olyan 100 kis madár három színnel festik, és akkor na mondom, én ezt fogom csinálni, ez lesz, ez a kifutása ennek, hogy semmiféle egyediség nincsen, ami a kreativitásnak a egyik fő eleme. Hát, akkor én visszamegyek Tiszadobra. Nyilván mindjárt a nevelők és a tanárok így meglepődtek, hogy hát Tibor, hát benned volt az életünk reménye, hogy itt te most kitörhetsz végre, és akkor te visszajössz. Egy kis csalódás, de alapvetően az, hogy én egy jó gyerek voltam, mindent megbocsájtottam, és jó, akkor nézzünk egy szakmát neked. Hol van üresedés? Hegesztő. Jó lesz? Jó.
0: Az nagyon közel állt hozzá.
1: Nagyon szerettem a hegesztő szakmát.
0: Tényleg?
1: Nagyon, még jobban szerettem, mint a szobafestő szakmát egyébként. Egyből kiderült a jó kézügyesség. Na akkor első évben mindjárt jön a mester, hogy Balog, téged megtanultunk hegeszteni. Ó, miközben első évben nem is lehetett volna hegeszteni még. Ugye 3 éves a szakma. Képzi? És akkor mindjárt elkezdett ott nekem mutatni hegesztési dolgokat. Meg is tanultam, annyira jól ment, még a jó tanulóság is jól ment, majd ennek is van egy motivuma, hogy miért, hogy mindjárt az országos szakma kiváló tanulója versenyre el is küldtek 3. évbe, ami annyira jól sikerült, hogy hamar megkaptam a szakmunkás bizonyítványt.
0: Ezt a célt, ezt a víziót, amit láttál magad előtt, ezt nem adtad fel, ugye? Akkor kijelentetted, hogy grafikus szeretnél lenni, és hogy ezt mennyire komolyan gondoltad, miután az érettségi vizsgát letetted, jelentkeztél a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika tagozatára.
1: Megint csak új lehetőség, ami a szakmunkás után a gyorsított 2 éves gimnáziumba való tanulásnak a motivuma, hogy az hihetetlen egyrészt idősporolás, bár mondjuk nem rohantam én sehova, de az, hogy 2 éves gimnázium, Tiszavasvári Pál gimnáziumba, az is egy örömhír volt, hogy aki készül az egyetemi pályára, és van egy 2 éves nappali gimnázium, ó, hát akkor már nem sok van, hogy én az egyetemre kerüljek. Tehát ez is egy törvény lehetőségem volt akkoriban, hogy elvégeztem a hegesztő szakmát, és akkor egyből kaptuk az infót, akkor Tibi, menjünk el, jelentkezzünk a gimnáziumba, 2-3-an voltunk akkor, erre a Kálmán volt, meg még egy társunk, és elintézzük nektek. És tulajdonképpen ez egy örömhír volt, hogy már közel van az, hogy én grafikusi pályára jelentkezhetek az egyetemre. Na, tulajdonképpen ezután pedig felvételi az egyetemre, elsőre nem vettek fel a Képzőművészeti Egyetemre, másodjára vevődtem fel, de az elsőre való felvételi végén ezek háromfordulósak voltak, mint akkor kaptam a végén egy levelet az egyetemről, a König mestertől, Róbertől, ne csüggedjek, nagyon tehetségesnek talál, egy évig vállalja a felkészítést az egyetemre, ha én feljárok hozzá Budapestre, Tiszadobró Budapestre, az egyetemre, megmutatom a munkáimat, ellát tanácsokkal, és tulajdonképpen még egy csavar, egy párhuzamos dolog, mert tulajdonképpen Tiszadobra jött egy budapesti csapat, rajzos csapat, egy gimnáziumnak egy rajzos csapata, aminek az élén Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta állt, ott táboroztak Tiszadobon, bevonták a otthoniakat is, hogy lehet csatlakozni, rajzolni, én is csatlakoztam, és tulajdonképpen Gitta néni így figyelt fel rám. Ez nagyon nagy szám, mert az én életemnek a fordulópontjaiban ő nagyon meghatározó elem volt. Például abban, hogy elvitt táborokban, elvitt külföldi utakra. Mindjárt láthattam élőbe eredeti nagy műalkotásokat, nem csak a párizsi Louvre-ba, Olaszországba, itt-ott-tamot. De nyilván Gitta néni egy kicsit azt a részét is bepótolta, amit egy anya. Egyszerre lett mentorom, egyszerre lett pótanyám. A második felvételi, a következő évben már felvételt nyertem grafikusként.
0: Na és ugye említetted König Róbertet, aki ugye harmadéves voltál, amikor már bejelentett, hogy az új tanévtől most már saját munkákat, saját gondolatokat vigyetek bele az alkotásba. Mi volt a te saját elképzelésed, mondani valód? Volt egyáltalán mondani valód már akkor?
1: Úgy érzem, hogy ez az a része, ami a legfontosabb szerintem az életemnek, a művészi kiteljesedésének a mérföldköve. Ha ezt nem mondja ki, ha ezzel nem találkozok, ha az egyetemnek nincs ilyen struktúrája, hogy két évi modell utáni rajzolás, ami megint csak a másolás metódusa, igen, ha ez nem következik be, akkor csak pörgök magam körül. És nem jössz szembe velem, vagy nem késztetem magamban azt a kinevelést, hogy legyen saját gondolatod. Az az időszak, amikor a harmadik éven volt, az egy jó szenvedés volt, mert abban kellett megfogalmazódnia mindannak, amiben feltárom magam. Tehát ahhoz, hogy én diploma ötödik évében létrehozzak saját önazonos munkákat, na abban kellett, nyilván ez nem a harmadik év, és úgy maradtam, hanem alapvetően a folyamat, mint harmadik
0: akkor
1: év.
0: Akkor indult el, mint a folyamat.
1: Volt fontos számomra, hogy öndiagnózist vegyek mindazért, mert kikezdte bennem az ötödik év művészeti lenyomat képzési lehetősége, hogy én oda önazonos munkákat szeretnék vinni. De azok az önazonos munkákat hogy kell tudni elképzelni, hogy kell tudni elkezdeni? Hát úgy kell tudni elképzelni, hogy fogalmazd meg magad, hogy te ki vagy.
0: Ez az.
1: Tehát ki vagy szűk környezetedben, kicsit tágabb környezeted, a világban, te ki vagy? És onnantól kezdve a kérdések sorozatában nem kell mindennek tutinak lenni, pontot tenni, hogy én ez vagyok. A kérdések is nagyon jók, a kérdőjel lesz a végén, majd a szépen valamit csinál velem. De hogy alapvetően ezen kellett végig dolgoznom, hogy ez elinduljon. Az anyátlanság, apátlanság, igen, az állami gondoskodás, a cigányságom kérdése.
0: És ez egy, ahogy mondtad, ez a puttony egybe. Tehát, egybe, hogy ez a te hátizsákod, és ott ugye megint előtérbe került a cigányság, aminek a teljes megismeréssel és elfogadással egyszerre ugye magyarként, magyar értékrenddel, de cigányként, cigány értékrenddel, úgy élj, alkos, és úgy viseld a kettős identitás előnyeit, hátrányait, hogy ez igazából a művészeted kiteljesedését hozza.
1: Tehát egy nagyon érdekes és szép motivumot látunk, hogy a művészet kezdi ki bennem ezt. Tehát ha nincs a művészet, akkor mi kezdi ki bennem ezt, hogy ilyen legyek? Tehát
0: más valami
1: jött
0: volna. Valami,
1: mert mondjuk ilyen a vallás is, mondjuk, igen, egy ige hirdetés is ilyen, hogy ki kezdi bennem ezt a részt, de hát a vallás egzisztencia és a költészet egzisztenciája is ugyanoda mutat szerintem, mondjuk a jó Istenhez szerintem, és ezért én hálás vagyok, hogy ezt így alakítja, így formálja bennem ezt az egészet. A művészet megérint, mint művészet entitása, ezt szoktam mondani, hogy ezt helyre szoktam tenni, hogy ez nem egyenlő velem. Tehát nem én vagyok elől, és kullog utánam a művészet.
0: A művészeted, igen.
1: Tehát ez nem ilyen. Én hálás vagyok, hogy a művészettel élhetek. Igen. Én hálás vagyok, hogy a művészet rám talált, megérintődtem vele. Hát. És ezért azt gondolom, hogy a művészet megy elől, én pedig szolgálom.
0: Képzőművészeti diplomád megszerzése után ugye a bibliai témák felé is fordultál, és még egy kicsit úgy újrafogalmaztad a bibliai témákat. Például, nem tudom, Szalai Lajos művét, Jákob harca az
2: angyallal címűt.
1: Igen.
2: Miért?
1: Ez még az egyetemi időszakom, mert mikor a diplomamunkámhoz készítettem az anyagaimat, grafikai sorozatot, ez 7 darabból állt, és azt láttam, hogy épületmotívumok, ami a diplomamunkámhoz készül, mint a tiszadobi cigánytelep épületei, a roskadozó, a fa motívum, az idővasfoga, a szegénység motívuma, és alapvetően az épületnek ez a fajta formai nyelvezete kicsit kevésnek találtam. De milyen jó lenne, ha lenne valami szakrális, emberi vonatkozási motívumos, mondjuk 7., és akkor a cigányságomnak az a része is szépen be tud így illeszkedni ebbe a diplomamunkába. És ezért, mikor láttam Szalai Lajosnak a Jákob harca az angyala című grafikáját, akkor leesett a tantusz. Ó, hát megvan, mit tudok én a népemért tenni, mint híd, mint szép motívum. Cigányasszony tánca az angyallal, vagy cigányasszony harca az angyallal. Mi mindig harcoltassuk a cigányságot, elindult a társadalmi problematika is a képzőművészet folyamán. Ne, ünnep legyen, mert az annyira megemeli ezt az egészet, hiszen egy angyal és a cigányasszonynak a tánca, hát ez öröm. Az egy olyan platform, amiben gyógyulás van, amiben, még ez nem az én mondatom, még lobbizni is lehet. Cigányasszony lobbizik az angyalnál, hogy legyen már népének egy kicsit jobb.
2: Nagyon szép. Te most jelenleg Budapesten élsz, és alkotsz. 2003-tól a Fővárosi Önkormányzat cigányházának a Romano Ker kiadványszerkesztője, és az intézmény képeinek a kezelője vagy. De emellett ugye a Szent Andrási István Roma Galéria megszervezésében is részt vettél, és azóta is tevékenykedsz ott.
1: Igen, elvégeztem az egyetemet. 2003-ban mindjárt kaptam is a Fővárosi Romano Kernél, a cigányháznál munkát, ahol kiadványokat, táborokat csináltunk, kulturális rendezvényeknek a mindennemiségét csináltuk, és ezt 8 évig csináltam, utána mindenféle szabadúszó is voltam, másba is belekóstolgattam, de alapvetően ugye a művészet vagyok a kultúra világába éltem, és nem olyan rég, azért már most már a Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria az már körülbelül 4 éve működik, és én itt 2 éve tanítok elsősorban felnőtteket. Én szeretem ezt a felnőtt motivumos dolgot, ott tanítok művészetet, alapozási készség, vagy nem csak készségeket, rajzi alapozás tanítok. Térábrázolás, kockológia, csendélet, tájkép, portréábrázolás, most például portréábrázolásnál járunk, és itt installálok is, kiállításokat is megnyitok, és alapvetően ez a fő motívum, amellett, hogy úton alkotok is.
2: És akkor a kiadványszerkesztésben még részt veszel?
1: És a kiadványszerkesztésben pedig egy másik önkormányzatnál vagyok, a Fővárosi Roma Önkormányzatnál.
2: Szent Andrási István Roma kiállításod, és nem csak ott, ugye például Tiszadobon is volt az Andrási kastélyban kiállításod, Fészek művészklubban, műcsarnokban volt egyéni kiállításod, de milyen érzésekkel töltött el ez, amikor elvihetted Igen. a saját alkotásaidat, megmutathattad a közösségnek, és ugye ezek a rejtett dolgok, amikről beszéltünk, hogy amíg az embernek felszínre jön az a művészi, nem csak a tehetsége, képessége, hogy megfesse, hanem a benne rejlő dolgokat, ezt a hátizsákot, amit magán visz, hogy ezt kifejezésre juttassa.
1: Én ezt nagyon szép dinamikának tartom, például a Tiszadobot is, hogy ennyi évesen, ennyi idő után, tehát a gyerekkori időszak, fiatal felnőttkénti időszak, aztán az életpályámnak egy igazán aktív alkotói időszakában még képes vagyok ebben, hogy nem hazudtoltam meg magam, és van még érzékenységem arra, hogy visszamenjek azokra a gyökerekre, és ott állíthassak ki, és mutassam meg azokat a munkáimat, amiket mostanában, vagy az utóbbi években csinálok. Ez pont az az önazonosságnak a gyakorlása, hogy az Andrási kastélyban például elmegyek, egyébként egy könyvbemutatón volt ott egy mini kiállítással, mert írtam egy művészeti könyvet, amiben vastagon van filozófia, kis művészettörténet képeimről, egy kis munkáim, vagy például az, hogy hódmezővásárhelyre hívnak, és az ország különböző pontjaira hívnak, és kiállíthatok. Én ezt a műfajt szeretem, hogy ilyen dinamikusan mozgok, egyénileg is, csoportosan is, az egyházzal is.
2: Az ember, a vallás, a hit, ez azért ilyen körforgásban így megjelenik nálad. És ugye ez a kiállítás, ami a, például a Pintér Galériában volt, ez ugye csupa olajfestményekből volt. Az egész kiállítás egyetlen látomás, ugye a kiállítás címe is jelzi ezt az összefogottságot, frippresszionista dobbantás. dobbantás is benne volt?
1: A kiállításon igen, az volt a Freepressionista dobbantás című kiállítás, de a csoportnak csak ez volt a neve, hogy Freepressionisták.
2: Igen, és hoztál egy könyvet nekem, aminek az a címe, hogy Freepressionisták.
1: Ezt én szerkesztettem, és alapvetően a névadója az Káli Horváth Kálmán, és tulajdonképpen ezekre szükség van, amikor csoportosulnak olyan azonos szellemiségű emberek, amit szeretnének képviselni. Tehát ez a könyv egy kicsit eszenciálja azt a részünket, amiben nyilván van egy sorsközösség, és a művészethez való viszonyban egy koncentrált erőforrás. Ha ezt valaki elolvassa, akkor kap abból egy olyan életpálya, pedagógia, művészet élet, szakralitás, hithez való viszony, ahogyan mi felnőttünk. Az, hogy ez freepressionistaként született meg, mint név, ez Kálmánnak a hitvallása, vagy a mondata, hogy mindentől mentesülni, minden nyomástól, ugye nyomásmentes, tehát alapvetően szabadnak lenni, mindenféle izmusoktól mentesnek lenni, tehát szabad alkotói énnel izmusoktól mentesen alkotni, valami ilyesmit jelentett ez a cím, és hogy ez a művészetben hogyan tudjuk kamatoztatni, és ez a szabadságnak ez a nagy ereje, hogy így alkossál, mindentől mentesen, mindenféle ideológiától, művészeti izmustól mentesen alkotni, és hogy ez mit hoz ki bennünk, és hogy ezt a közös nevezői énünket akarta ebben megfogalmazni, tehát mindjárt alapvetően.
2: Nagyon remélem, hogy a fiatalok előtt ez egy jó példa lehet, a ti életetek, sorsotok, és az, ami ebben a könyvben is szerepel, erőt meríthetnek ebből, hogy ha van egy cél, akkor bármilyen nehézségek árán el lehet érni, csak kitartás kell hozzá. Balogh Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és meghívtatok.

0: Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Otya bab nevet ki, smiluj se nam. Bab utubite u sveta,
1: smiluj se nam.
2: Sveti dugo,
3: smiluj se nam.
2: Sveti otroj svoj eden bo,
3: smiluj se nam.
0: Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, szüzek szent, szüzet.
1: Könyörögjére,
2: Marti Krisztus Uva,
3: Mori Pogázanász,
2: Marti Bózse Mirostje,
1: Mori Pogázanász,
2: Marti Nájlepsa,
1: Mori Pogázanász,
2: Marti Nájcsiszteise,
1: Mori Pogázanász.
0: Szeplőtelen Szűz anya,
1: könyörögjére,
0: sérelem nélkül való anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szűzvirág szent anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó anya,
1: könyörög érettünk.
0: Csodálatos anya,
1: könyörög érettünk.
2: Marti Dobrov a tanácsa,
1: Mori Pogázanász.
2: Marti Szoritela,
1: Mori Pogázanász.
2: Marti Felicitela,
1: Mori Pogázanász.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk.
2: Radalam Pradite,
1: Mori Pogázanász.
2: Torek Modrosti,
1: Mori Pogázanász.
0: Lelki edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Áltatatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefántcsont torony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Friednek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
2: Ráta Nebeszka,
1: Mori Pogázanász.
2: Fejtez Orjánszka,
1: Mori Pogázanász.
2: Rádje Vetesnikó,
1: Mori Pogázanász.
2: Obrámba Gresnikó,
1: Mori Pogázanász.
2: Rosszna Havni,
1: Mori Pogázanász.
2: Osnite Pastelikó,
1: Mori Pogázanász.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk.
2: Pralita Bredruk Boreja Popilita,
1: Mori Pogázanász.
2: Pralita Spéto Barazu Balanca,
1: Mori Pogázanász.
2: Pralita Méri,
1: Mori Pogázanász.
0: Isten báránya, kielveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, kielveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, kielveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Moritenát
3: szét a bogárodica, da vegni posztán nem hova
2: becsánja
3: a Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen.

0: A hordozó Mária, ez nagyon-nagyon régi, hát mondtam, én 60 pluszos vagyok, és én nekem a gyerekkoromban is ez ugyanígy nézett ki, úgyhogy ez nagyon régi, ez is ugyanúgy, ahogy a kegyszobor. Én is még viszem, mert nem találunk fiatalokat.
1: És annak idején elhírták?
0: Nem. Nyugodtan megfoghatják, megemelhetik, nem egy könnyű. Azért nem férfiak viszik, kézbe tudják a hölgyek vinni nők. Idősebbek is, a 70 pluszos nem, csak kézbe, és az oltárhoz visszük ki mindig. A szembemiséző oltárhoz. És ugye magad uram, ha szolgár nincsen, nem lett virágdíszítőnk se egy idő után, úgyhogy mindent nekem kellett megcsinálni, és én nem tanultam virágkötészetet, hát óvónőként ezt nem tanították nekünk. Ott is a szűzanya közbenjárás annyira érződött, egyik alkalommal ügyetlenkedtem a Máriát, próbáltam ilyen csutakkal díszíteni, és akkor itt volt egy házas pár. Még akkor nem kezdődött meg semmi, csak ők eljöttek ide kirándulni, és akkor megkérdezte, hogy én is virágkötő vagyok, mondtam, nem, én óvónő vagyok, és akkor meg kell hosszítani. Hát mondom, én azt nem tudom, hogy kell. És mondta, hogy van az ház is, de mondom, nincs beáztatva. Ó, hát az nem gond. Fél óra alatt beszívja a vizet. És képzeljék el, megmutatta, hogy hogy kell csinálni, és azóta. Szóval ez is az isteni gondviselés, hogy pont akkor volt itt az a család, meg a virágkötőhölgy, amikor én nem tudtam volna mástól megtanulni. Itt nincsen pünköstkor. Ozmánbük külső falu része Márkus. Holnap ott lesz a pünkösdi szentmise a pillatjaként a Márkus Bazilikusban. Szabadtéri szentmise egy haranglábnál. Minden hónap 13-án van meg, szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján és Nagyboldogasszony napján. Előtte este itt a falvak szentségimádást tartanak, éjfélig, úgyhogy ha van rá erejük, jöjjenek el egy gyönyörű a salomváriaknak, az énekkarnak a szentségimádása. Mindig arra vágyom, hogy ugye nekem elég sok dolgom van, hogy rendbe menjen minden itt, fogadni a zarándokokat este, hogy el ne essenek, meg mindenki föltaláljon ide épségben. Most már a világítás is az aggregátor, ez most szuper, tényleg egy gomnyomással tudunk áramot fejleszteni, és a külső világítás is megoldódott, tényleg szépül, és minden, ami hasznos ahhoz, hogy itt lelkileg is épüljenek az emberek, meg testileg is ne legyen baleset, minden adott most már.

0: Bárki jöhetett? Mária lány?
1: Régen igen. Hát asszonyok nem vihették, csak szűzlányok vihették, de hát ez már a mai világban. Én úgy emlékszem, hogy középiskolás korom után is vittem. Hát a 90-es években minden már kezdett lazulni. Van olyan ismerősöm még él, aki Mária lány volt, és ők ugye mindig beszekedtek a három falu, Zalahárságy, Ozmánbük, Vaspör, hogy kiviszi a Máriát. Négyen tudták vinni, és akkor a lányok füzérrel kísérték, így körbe volt fűzve a virág, zöldággal, ugye akkor nem volt műanyag meg drót, és virággal körbe fonták a szűzanyát, és úgy kísérték. Úgyhogy akkor nem négy lány, hanem jóval több tudta kísérni. Hát most már időseket is nehéz találni. Sajnos a hitélet nem fontos az embereknek, majd rájönnek. Az Isten az mindig ott van fölöttünk, és tud segíteni. Az emberek azok egyszer így, egyszer úgy. De az Isten az mindig örök, és segít bennünket. Nem kell kétségbe esni, ha nem úgy mennek itt a földön a dolgaink, majd az Isten tervébe rendbe le. Nem vettek föl sehova sem középiskolára, nem voltam rossz tanuló itt a Vaspöri iskolában, és sehova nem vettek föl. Édesapám testvére igazgató volt, és eljött a művelődési osztályra 78-ba, Egerszegre, ő Szombathelyen volt igazgató, hogy miért nem kerültem be. És akkor derült ki, hogy anyu kántor volt, hogy meghittanos voltam, hogy kettős világnézetű, szertelen, magaviseletű, és sehova nem kellettem. És akkor így azért mégis sikerült elérni a nagybátyámnak, hogy elvégezzem a gimnáziumot, és utána én rögtön óvónőképzőbe akartam menni. Hát az se úgy lett, ahogy én akartam. Előfelvétel is lettem. Egy évet dolgoztam óvodába, és az nagyon kellett. Ha az úgy van, ahogy én akarom, én nagyon megszenvedtem volna a képzőt. De az az egy év gyakorlat nekem az nagyon kellett. Hát gimnáziumban nem azt tanultuk, amit ott elvártak. Úgyhogy az isteni gondviselés nem jó keresztbe húzni, meg úgyis az van, amit ő akar, csak mi esetleg megyünk fejjel a mi akaratunk miatt, hogy ezt így akarom. Igen, a nyomai látszanak, hát leverték sajnos jó szándékkal, csak nem értettek hozzá. Svédországból hazatelepült egy család, és a Géza bácsi polgármester is lett, és akkor ő általa Amerikából, meg Svédországból ott hátul fönt, majd elolvashatják a táblán, hogy Csira András bácsi, meg egy másik bácsi, akik 50-es években elkényszerültek innen, azok mennyi pénzt adtak, és a 90-es években volt egy nagy renoválás, 98 környékén, és akkor 2002 körül fejeződött be, még a Konkoly atya áldotta meg, csak hát nem értettek hozzá. Sajnos már nem lehet ezen változtatni, leverték az ablak magasságáig a vakolatot. Néhány helyen maradt. Egyes feltételezések szerint, Szent István király rendelete szerint a Tiszfalunak egy temploma kellett, hogy legyen, hogy ez is lehetett. De ezt nem tudják megerősíteni, ez csak jó ezt hinni nekünk.

56-ban Pesten gyertyatartókat akart venni a zsidó régiségkereskedőnő, és a sarokba volt egy félretéve egy Mária szobor, és nagyon meg akart tőle szabadulni, mert Bécsbe akart kimenni, fel akarta számolni a pesti kereskedését, és valószínű ő már akkor valamit sejtett. Tamás Imre atya nem akarta megvenni, ő gyertyatartókat akart, nagyon tukmálta rá, hogy de vegye meg, és hazajött, megbeszélte a hívekkel, és megvették a szobrot, elhozták. És képzeljék el, hogy azt a saroképületet utána 56-ban bombatalálat érte, amikor az oroszok lenyomták a forradalmat. És a szűzanya szobor megmenekült, és itt volt 90-es évekig a zarándokházban, embernagyságú, nagyon nehéz, mert az Imre bácsi, ő szokta megemelni, mi meg asszonyok, lányok tuszkoltuk be alá az oltárterítőt, és sajnos, aki tudta, hogy milyen érték, 90-es években sajnos ellopták, nem volt ilyen vasrács, mint most, és itt is az Atyaisten tartotta így a gömböt, a legtetején volt, azt is elvitték. Ami érték volt, számukra faragott faszobor,

Óvónőként a hangfekvése nekem egy kicsit túl magas volt, és a halála előtt egy fél évvel megtanultam tőle, teljesen véletlenül, és mire lett az egyházmegyei zarándoklat 14-ben, már a falu lakosságaival is tudtuk énekelni, úgyhogy nagy öröm volt, hogy tudtam nekik előénekelni.

0: Medija Klik Pika Hu. Odajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy holland származású német énekest mutatunk be Önöknek, aki az 1960-as évek óta meghatározó alakja a német zenei világnak. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Heinz Simonst. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A ma már Heinz Simons néven ismert énekes 1955. augusztus 12-én született Hendrik Niklas Theodor Simons néven, és az 1960-as évek végén Heinke néven vált híressé. A fiatal művészre Adi Kleingeld producer figyelt fel 1966-ban, és miután Heinke megnyert egy tehetségkutató versenyt, lemezszerződést ajánlott neki. Ezt követően Kleingeld nem csak producerként tevékenykedett, hanem a művész legtöbb dalát is maga szerezte. A nagy áttörést az 1967-ben megjelent Mama című dal hozta meg Heinke számára, mely 25 hétig szerepelt a német zenei top listán is.

Irvine Simons gyermekkorában nagy sikereket ért el. Csupán 4 év alatt az eladott lemezek után elnyert összesen 40 aranylemezt, egy platina lemezt, egy Golden Erlőve és egy Bambi díjat, valamint számos kisebb zenei elismerést is. Az 1970-es években a német énekes Ronnie vette át a produceri szerepkört, a legtöbb dal szövegét és zenéjét pedig Hans Hee szerezte. A siker nem maradt el ezután sem. Hantje több mint 40 millió hanghordozót adott el, és dalai angol nyelven megjelentek a nemzetközi piacon is. 1968-ban Hantjét felfedezték a filmnek is, és összesen 6 filmben játszott főszerepet. A fiatal művész 16 éves korában érte el hangja mutálásának végét, bár hangja megváltozott, zenei pályafutása töretlenül folytatódott.

Az 1970-es években Heinz Simons új dalokkal jelentkezett a közönségnél, a gyermekként elért sikereket azonban nem tudta elérni. Művész nevét először Heinke Simonsra, majd Heinz Simonsra változtatta, és dalait népzenei sláger stílusban vette fel. Számos televíziós és rádiós műsorba is meghívták a művészt, és új albumok is megjelentek a következő években. Bár a gyermekként elért nagy siker Heinz Simons felnőttként nem tudta elérni, dalaival, hangjával mégis máig meghatározó alakja a német népzenei slágernek.

Magánéletében Heinz Simons 1981 és 2014 között házasságban élt Doris Ullal, akitől 3 gyermeke született. A művész ma Belgiumban él, ahol egy lovastanyát vezet. Énekesként máig aktív és rendszeresen jelentkezik közönségénél új dallamokkal.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Heinz Siemonst mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 14-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Balogh Kálmán, Kossuth Díjas magyar cimbalomművész, aki hangszerével a cigányzene, a magyar népzene, a jazz és a világzene határain átívelő különleges zenei világot teremtett. Balogh Kálmán 1959-ben született Miskolcon, neves cigányzenész családban. Bár családja eredetileg más pályát szánt neki, zenei tehetsége már fiatal korában megmutatkozott. 11 évesen kezdett cimbalmozni, és hamar kiderült, hogy kivételes érzéke van ehhez a különleges hangszerhez. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végezte, ahol cimbalom, szolfés és énektanári szakon szerzett diplomát. Pályája elején elsősorban a magyar népzene és a hagyományos cigányzene világa határozta meg művészetét, később azonban egyre inkább nyitott a jazz, a klasszikus zene és a kortárs irányzatok felé is. A cimbalom a magyar és a kelet-európai zenei kultúra egyik jellegzetes hangszere. Eredetileg népi és cigányzenei környezetben vált igazán ismerté, de Balogh Kálmán munkásságának egyik legfontosabb eredménye, hogy bebizonyította, ez a hangszer a világzene és a jazz színpadán is képes új hangzásokat létrehozni. Játékára egyszerre jellemző a virtuózitás és a kifinomult zenei érzékenység. A hagyományos dallamokat úgy formálja át, hogy azok megőrzik eredeti karakterüket, mégis új színekben jelennek meg. Előadásában a cigányzenei örökség, a magyar népzenei hagyomány és a modern improvizáció természetesen kapcsolódik össze. 1996-ban alapította meg a Gypsy Cimbalom bandet, amely hamar a magyar világzenei élet egyik különleges formációjává vált. Az együttes első lemeze 1997-ben jelent meg, és már ekkor jól érzékelhető volt az a törekvés, hogy különböző kultúrák és zenei stílusok találkozzanak egymással. A zenekar repertoárjában a balkáni dallamvilág, a jazz szabadsága és a cigányzene ritmikája egyaránt helyet kap. Balogh Kálmán számára a zene mindig egyfajta utazás, nem választja el élesen a műfajokat, hanem azt keresi, hogyan tudnak egymással párbeszédbe lépni. Pályája során számos neves zenésszel dolgozott együtt, és a világ különböző pontjai mutatta be a cimbalom sokoldalúságát. Művészetének egyik különlegessége, hogy miközben a modern zenei környezetben is otthonosan mozog, végig megőrzi a cigány és magyar hagyományokból fakadó erős érzelmi alapot. A Kossuth díjjal elismert művész nem csak előadóként fontos, hanem tanárként és hagyományőrzőként is. Generációk számára mutatta meg, hogy a cimbalom nem csupán egy régi kor hangszere, hanem ma is élő, fejlődő és inspiráló zenei eszköz. Balogh Kálmán munkássága azt bizonyítja, hogy a cigányzenei hagyomány és a modern világzene nem egymást kizáró irányok. A megfelelő érzékenységgel és tudással ezek a világok egymást erősítve hozhatnak létre új értékeket.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Balogh Kálmán felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Június 14-én ebben a hónapban már második alkalommal jelentkezünk. Holnap indul az utolsó tanítási hét a nyári szünet előtt, így mai műsorunkban az oktatás, az iskolák, pedagógusok és diákok kerülnek középpontba. Ajánlom is a témákat a következő órára. Nem csak a tudást, a nemzetiségi nyelvet és a hagyományokat is átörökítik. Megköszönték a magyarországi román pedagógusok munkáját. Szakmai nap a felsőoktatásban tanuló magyarországi horvátok számára. Májusban Budapesten találkoztak a Kollégium Kroatikum diákjai. A tanórákon kívül is felidézik a múlt tragikus eseményeit. A Málenki Robot Projekt nap a gerezslaki iskolások egyik legfontosabb évközi programja. A szlovák hagyományok köré építik a tudás átadást. A tanév végén is sok a program a budapesti szlovák gimnáziumban és általános iskolában. Édes, valamint sós sütemények és torták versenyeztek, hagyományőrző szerb gasztronómiai fesztivál Mohácson. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja június 10-én tartotta a 2025-2026-os tanévi országos nemzetiségi tanulmányi versenyek díjátadó ünnepségét a Pest vármegyei kormányhivatal Kossuth Lajos dísztermében. A díjakat Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke, és Kállai Attiláné, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adták át. Az ünnepséget a Nemzetiségi Iskolák diákjai kulturális műsora színesítette.
0: Emlékhetet szervezett a Mosó-Magyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola, az intézmény fél évszázados fennállása és a magyarországi németek kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából. A diákok, pedagógusok és meghívott vendégek közösen idézték fel a helyi német közösség múltját és hagyományait. Englenderné Hock Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzata elnöke beszédében hangsúlyozta, a múlt emlékeinek megőrzése nem csak tiszteletadás az elődöknek, hanem felelősség is a jövő generációi iránt.
1: Június elején Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Štefánik sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai Főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja középpontba, kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatva őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúra Házában.
0: Tamás Denisa, a Szegedi Tudományegyetem román nyelv és irodalom szakos hallgatója nyerte meg a 6. Nemzetközi Helyesírási Verseny diktálás román nyelven elnevezésű megmérettetést. A nemzetközi verseny célja a résztvevők román nyelvtudásának elmélyítése volt, ösztönözve őket a helyes íráskészségre és a nyelvi árnyalatok fejlesztésére. Az online versenyt az Ankarai Egyetem szervezte a Bukaresti Román Nyelvi Intézettel, valamint a prágai, a szkopjei és a Tel Avivi Egyetem román nyelvi tanszékeivel együttműködve.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat június 18-án csütörtökön rendezi meg hagyományos zalavári zarándok útját. 11 órakor Horthy Andrásné, a szervezet elnöke, a Szent Ciril és Metód szobor előtt nyitja meg az ünnepséget. 12 órakor Szent Mise kezdődik a helyi Szent Olvasó királynéja templomban. 13:30-tól az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus ad koncertet.
0: Szentendréről a Budai Szerb Egyházmegye Múzeumából Újvidékre költözik az Uros Prédics Szentendrén című kiállítás. Az egykori Magyarország területén született szerb festő a 19. és 20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású, realista alkotója volt. A 2024. szeptemberében Szentendrén megnyílt kiállítást különlegessége, az a Szent Györgyöt ábrázoló ikon, amelyet a művész 1902-ben készített a helyi Vujics Istvánnak és családjának. A tárlatot Újvidéken, a Matica Srpska galériájában június 19-én 17 órakor nyitják meg.
1: Nemzetek barátsága címmel kulturális estet rendeznek június 20-án szombaton 17 órától a Vas vármegyei Horváth Zsidányban, ahol a 40 éves együttműködés és közösségi összetartozás jubileumát ünneplik. A programon részt vesznek az ausztriai és horvátországi testvértelepülések is. Az estet a horvátországi Gazde és a szentpéterfai Koprive együttes koncertje zárja.
0: Június 20-án szombaton rendezi meg a hagyományos Szent Iván napi ünnepséget a Szentendrei Horvát önkormányzat. 16 órakor dalmát nyelvű szentmise kezdődik a Keresztelő Szent János templomban. A főtéri ünnepi koncerten fellép a Fároszki Kantadúri Klapach várszigetéről, a horvát hagyományőrző néptánc együttes, valamint az érdi Igráj kólótánc együttes a kólózenekar kíséretében. Az est fénypontja a lampionos és kolompos felvonulás lesz, amely elűzi a gonosz erőket Szent Iván éjszakája előtt.
1: A budapesti horvát önkormányzat június 20-án rendezi meg a hagyományos In Memoriam Stjepan Pantić nemzetközi kispályás labdarúgó tornát, a budapesti horvát általános iskola, gimnázium és kollégium sportcsarnokában. A hazai csapatok mellett Horvátországból, valamint Bosznia-Hercegovinából is érkeznek labdarúgók. A résztvevők megtekinthetik a torna 20. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítást is.
0: Híreinket hallották.

0: kedves hallgatóink, román pedagógus napi ünnepséget rendeztek Gyulán június 5-én. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által szervezett rendezvény a Városi Román Kulturális Központ aulájában volt. Az ünnepségen átadták a Magyarországi Román Oktatásért kitüntetést, valamint a 40 éves román oktatásban végzett tevékenységért és a fiataljainkért díjakat. Kozma Györgyöt, az Országos Román Önkormányzat elnökét, Bekán Anka kérdezte.
1: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának kiemelkedő és fontos eseménye az Országos Pedagógus Nap. Fontos ez számunkra azért is, mert az Országos Román Önkormányzat ugye leginkább oktatási nevelési intézményeket tart fent, pontosabban 6 ilyen közoktatási intézményt, és én úgy gondolom, hogy ma a pedagógusoknak még fontosabb szerepük van a hagyományaink, a nyelvünk és kultúránk átadásában és megőrzésében a fiatal generációk felé. Ezen ünnepség alkalmából szeretnénk hálánkat és elismerésünket is kifejezni a pedagógusaink irányában. Ezen rendezvény alkalmából Gyulán gyűlünk össze most már több éve hagyományosan, és ünnepelünk együtt, de nem csak egy egyszerű pedagógus napról van szó, hanem ez alkalomból adjuk át a kitüntetéseinket, a kitüntető elismeréseinket pedagógusaink és hát gyermekeink részére is. Az Országos Önkormányzat testülete ebben az évben úgy döntött, hogy 3 pedagógusnak ad elismerő díjat, a Magyarországi Román Oktatásért díjat, Szenes Andrea Batonyai énekzene tanárnőnek, Cséfán Szilvia román nemzetiségi pedagógusnak, aki a Nikolája Bajcseszkó román általános iskola és gimnázium pedagógusa, illetve posztumusz díjat adományozott Puskár Ottóné Martin Angéla óvónőnek, aki a Mékeréki óvodában szolgált nagyon sok éven keresztül. Ez alkalomból is elismerjük a 40 éves munkájukat a pedagógusoknak, tehát azokat a pedagógusokat, akik már 40 évet töltöttek le ebben a szolgálatban, de még aktívak és a mai napig tanítanak. Egy ilyen pedagógusunk van most, ő pedig nem más, mint Bányai Tiborné Robszín Mária, aki a Nikolája Bajcseszkó Román Általános Iskola tanítója. Ebben az évben is a fiataljainkért kitüntetést is adományozzuk általános iskolás diáknak, illetve gimnazista diáknak. Ezzel a díjjal az a célunk, hogy ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy a román nyelvet, a román kultúrát és tradíciókat sajátítsák el, tanulják meg, és őrizzék a lelkükben is. Egy-egy diákot tüntetünk ki ez alkalomból is, akik a legaktívabbak a román hagyományok megőrzésében és továbbadásában. Általános iskolából Kóra Norina, ő a Nikolája Bajcseszkó Általános Iskola 8. osztályos kitűnő tanulója, aki számtalan román nemzetiségi versenyen vesz részt, és ott szép eredményeket ért el, népi táncol, és OATV-n is jó helyezést ért el. A gimnáziumi szintről pedig Stojka Nikara Teofana fogja megkapni ezt a díjat. Ő is a Nikolája Bajcseszkó, ugye, mint egyetlen román gimnáziumunknak a tanulója. Ő is nagyon aktív a román nemzetiségi versenyeken, úgyhogy én úgy gondolom, hogy méltóak erre a

0: A Collegium Croaticum a magyarországi horvát közösség egyik oktatási intézménye, amelyet az országos horvát önkormányzat 2022 óta tart fenn, budapesti és pécsi diák kollégiumként, a felsőoktatásban tanuló horvát fiatalok számára. A két kollégiumban összesen 14 hallgató él, akik évente többször találkoznak, közös programokon vesznek részt. Tudta meg Pavlekovics András a Collegium Croaticum igazgatójától, Proszenyák Istvántól és a szakkollégium munkatársától, Kovács Milántól, aki a Mit tudsz Horvátországról elnevezésű vetélkedővel várta a fiatalokat a fővárosban.
1: Minden évben a hallgatóink részére egy-egy szakmai napot szervezünk. Az első fél évben Pécset, a második fél évben pedig általában május hónapban Budapesten. A mai napra is egy ilyen szakmai napot szerveztünk hallgatóink részére, és a délelőtt folyamán az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyén, a Bíró Lajos utcába vettünk részt egy kis látogatáson, ahol megismerhettük az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyét, magát az intézményt, illetve betekintést nyerhettek hallgatóink az Országos Horvát Önkormányzat munkájába, önkormányzatnak az alakulásával kapcsolatban, a múltjával kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, illetve hát az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Balics Szilveszter pedig vázolta a horvát önkormányzatnak a céljait és a következő időszaknak a terveit. Aztán az ebéd, közös ebéd után Horvátország magyarországi nagykövetségén vettünk részt egy látogatáson, egy nagykövet úr bemutatta a nagykövetségnek a munkáját, a céljait, ismertette, hogy Magyarországon hány olyan intézmény van, ugye a konzulátus, a tiszteletbeli konzulátus, és ezek hogyan működnek, illetve azt, hogy milyen szerepe van a nagykövetségnek a két ország politikai és egyéb vonatkozásában. Most a napot pedig a Kroatikával közösen megrendezésre kerülő krokvízzel zárjuk majd. A 14 hallgatóból, ugye, ami összességében van a két intézményünkben, ma 12-en voltak az egész nap folyamán itt-ott jelen, de volt, aki közben még vizsgázott, volt, aki most már lassan utazik hazafelé, mert holnap elfoglaltságai lesznek, ezért de 12 fővel ma itt tudtunk lenni.
2: Milyenek a visszajelzések?
1: Nagyon jók, pozitívak a visszajelzések is, már most arra ösztönöznek a hallgatók, hogy szervezzük a jövő évet is, hogy mindenképpen kell újra egy napot itt Budapesten összeállítanunk, mert ez mindig nagyon jó a számuk.
2: Ilyen rendezvények vannak még, milyen közös találkozások?
1: Amit mindig évente megszervezünk, ez az első fél évben a pécsi rendezvényünk, ami ugyanígy egy napos rendezvény, ez a horvát nyelv és irodalom napja, magyarországi horvátok történelme, vallása és egyéb olyan érdekes téma, vagy a nyelvészet, ami kapcsolódik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját nyelvüket. Másik ilyen rendezvényünk ez a budapesti a második fél évben, de természetesen a hallgatók részére az év teljes évben biztosítjuk azt, hogy hozzáférésük legyen, illetve tájékoztatjuk őket a különböző horvát önkormányzatok, illetve helyi horvát intézmények rendezvényeiről. Ezekre is elkísérjük a hallgatóinkat, illetve ezen önállóan is részt tudnak venni a hallgatók.
2: Egyik kvízről a másikra?
3: Így van. Most megtartottam egyet, és rohanok a csapatomhoz a törzsnapunkra, és amit minden szerdán játszunk, 7:30-kor kvízt, arra indulok.
2: Mióta tart ez a szenvedély?
3: 8 éve most már, hogy hetente több játékot is játszom.
2: Ma horvát nyelven zajlott, ez nehezítő tényező?
3: Mindenképpen olyan szempontból nehezítő, hogy nehéz eltalálni a kérdéseknek a szintjét, hogy ne legyen túl gagyi, vagy túlságosan nehéz, és mindenki megtalálja azt, amiért jött, és senki nem menjen úgy haza, hogy semmit sem tudott. Ezt nagyon nehéz eltalálni, de ma minden kérdésre kaptam jó választ, és ez egy olyan visszajelzés egy kvízírónak, ami szebbé fogja tenni nem csak a napját, hanem a hetét is.
2: Annál is inkább, mert horvát egyetemisták voltak itt, illetve a Collegium Croaticum lakói.
3: Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen olyan kérdésekre is tudták a választ, amit én nem gondoltam volna. Én szerintem ennyi idősen, még mielőtt elkezdtem volna kvízen, én ezekre a kérdésekre nem tudtam volna mind megválaszolni, úgyhogy remélem, hogy ők is élvezték.
4: Barilovics Luca. Nagyon érdekes volt, élveztem, jó volt a többiekkel is időt tölteni, meg hát így érdekesek voltak egyébként a programok. Jó volt megnézni az önkormányzatot is, jobban megismerni egy kicsit, meg egyébként én élveztem a nagykövetségen töltött időt is, mert azért mondott érdekes dolgokat a nagykövet úr, meg sosem voltunk még ott, és nem tudtuk elképzelni, hogy néz ki egy ilyen épület, szóval érdekes volt.
2: Régebbi generáció valószínű tudja, mivel hogy ez a régi horvát-szerb iskola. iskolának a kollégiuma volt, egy gabonakereskedő háza.
4: Igen, ez is szóba került, és akkor pont az igazgató úr is mondta, hogy ő még anno ott lakott. Érdekes volt, hogy mennyire átalakítottak egy kollégiumot, és szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy ez valaha egy kollégiumként funkcionált.
2: Kollégium Kroatikum épülete is Pécset, egy horvát óvoda volt, és most egy impozáns épület.
4: Abszolút, azt is lehetetlen elképzelni, viszont lehet mondani, a mai állapotában kicsit jobban tetszik mégiscsak a lakóhelyünk, meg hát a belvárosban van.
2: Senki nem akar diplomáciai szolgálatba lépni az egyetem után?
4: Gondolnám, mindannyian inkább így a mindennapi általános munkakörökben tervezünk elhelyezkedni.
2: Te terveid az egyetem befejezése után?
4: Én tanárnak tanulok, és remélhetőleg majd egyetem után el tudok helyezkedni egy horvát iskolában. Ezek a terveim, az, hogy hol, az meg kiderül 2 év múlva.
2: Igénybe vett az a nemzetiségi ösztöndíjat?
4: Igen, igénybe vettem, azért jól jön így az egyetemi tanulmányok mellett, meg főleg úgy, hogy egyedül élünk szülők nélkül, szóval jól jön.

0: A tanév végéhez közeledve a Geresdlaki Általános Iskola pedagógusai áttekintették a mögöttük álló hónapokat, amelyeknek egyik legfontosabb eleme a Málenkei Robot projektnap volt idén januárban. A programot a Geresdlaki, a Pécsi Belvárosi és a Bezedeki Általános Iskolák 7. osztályos tanulói részvételével szervezték meg. Sultejsz Gábor kollégánk még a téli eseményen kérdezte a helyi általános iskola felkészítő tanárát, Homanné Trejc Herriettát és tanítványát, Székely Nikót.
1: Egy ilyen projektnapot mindig előkészületek övezik, amikor is németórákon, népismeret és történelem órákon próbáljuk a gyerekeket ebbe az időszakba egy kicsit visszaterelni. Ők ezt már nem nagyon tudják a mai életben elképzelni. Nagyjából egy kicsit sokkolni vagy ledöbbenteni kell őket ahhoz, hogy átérezzék a dolognak a súlyát.
2: Nikó, mi mindent hallottatok ezen a mai projektnapon? Voltak új információk? Hogy éltétek meg?
3: Voltak új információk, hogy hol voltak, mi történt ott, és hogy éltek ott.
2: Egy ilyen előadáson sikerül a mai diákokat ledöbbenteni, hogy valóban valamelyest átérezzék ezeket az eseményeket?
1: Hát részben azt gondolom, hogy sikerül, hogyha csak felsoroljuk nekik, hogy telefon, laptop, élelem és meleg ruházat hiányában kelnének útra, akkor azért elgondolkodnak rajta, hogy mennyire más, de ugyanakkor biztonságban vannak, hiszen tudják, hogy a nap végén ők a meleg otthonukba térnek haza a családjukhoz, és hogy az éhezés meg a technika hiánya nem fogja fenyegetni őket, tehát csak rövid időre is, de talán átélik, igen.
2: Nikó, hallottatok ezekről az eseményekről itt a mai nap előtt, illetve tanultatok ezekről az eseményekről?
3: Több jóban tanultunk, most legtöbben nem hallottak ezelőtt, és elég új mindenkinek.
2: Az emléknap része egy emléktúra is, aminek a keretében a gyerekek Geresdlakról Fazekasbodáig, illetve Pécsváradig megteszik azt az utat, amit az elhurcoltak is megtettek. Azt hiszem, talán ez is egy szép kihívás a mai fiatal
1: generáció.
2: Igen,
1: azt gondolom,
2: részére.
1: Hogy így akkor az elméleti rész után egy kicsit a gyakorlattal is próbáljuk érzékeltetni. Most szerencsénk van, ugyanolyan tél van, mint akkoriban volt, nagyjából ugyanabban az időszakban is vagyunk, és akkor egy kicsit ők is cipelik a batyút, kicsit ők is gyalogolnak, így akkor nem csak az elméleti, hanem valamilyen szinten a gyakorlati részből is ízelítőt kapnak, és nem baj az, hogyha érzik azt, hogy ez csak egy szelete az egésznek, de mégis mi lehetett az akkoriban. És ugye nem véletlenül haladunk át Fazekasbodán keresztül, ott lesz akkor Kertida néni, aki nekem személyesen rokonom is, tehát eleve éveken keresztül érintett voltam és ismertem ezt a történetet. Ő a nagymamámnak a nagynénje, ugye nagyon szép kort megért, 102 éves, nem sokára már 103. A nagymamám már sajnos nem él, de Ida nénit máig közöttük tudhatjuk, és ennek nagyon örülünk, és ez számomra itt családon belül is hihetetlen, hogy micsoda edzés és micsoda genetika kellett ehhez, hogy ő még köztünk maradjon.
2: Nikó, szerinted miért fontos az, hogy halljatok ezekről az eseményekről, még hogyha ezek negatív események is?
3: Itt el lehessen képzelni, milyen volt régebben. Nem lehet teljesen elképzelni, de legalább egy picit, hogyha hazamész, akkor tudod, hogy biztonságban vagy.
2: Mi ennek az emléknapnak a sorsa jövőre nézve fontos a Geresdlaki iskolának, hogy ez mindig megszervezésre kerüljön?
1: Azt gondolom, hogy ez most már hagyománnyá vált, és egy jól működő projektnap a gyerekek körében. Legelső évben még tiltakoztak, hogy ennyit kell gyalogolni, most ez már föl sem merül ez a kérdés. Hozzászoknak ahhoz, hogy van önálló feladatuk, hogy van kutatómunka, hogy kell előadást tartani, és teljesen elfogadták, és örülünk neki, hogy egyre több iskola érdeklődik iránta, és hogy mindig új tanulókat csatolhatunk be ebbe a projektbe. Úgyhogy bízunk a folytatásban, igen.

0: Jobb esetben az utolsó iskolai napok is sok izgalmas élményt tartogatnak a diákok számára. Ilyenkor egyre nagyobb szerepet kapnak a tanórán kívüli programok, az osztálykirándulások, a tanulmányi utak. Ezeken az alkalmakon a gyerekek új élményekkel gazdagodhatnak, és az osztály még jobban összekovácsolódhat. Hogy milyen programokon vehettek részt a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola diákjai ezekben a napokban, és hogy mi minden vár még rájuk, arról Szabó Mónika igazgatót kérdezte Makai Ildikó.
1: A júniusunk nagyon érdekesen indult. Tanulóink részt vettek Pozsonyban az ifjú tudósok hetén, ahol az Orvostudományi Egyetemnek a hallgatóivá váltak egy hétre, különböző kísérleteket végeztek. Vendégeink voltak Erasmus program keretében a losonci iskolások, 28 diák, gyereknappal kezdtük a júniust, és aztán elkezdődnek az osztálykirándulások, a szóbeli érettségik, és aztán a nyolcadikosok ballagása, majd zárjuk a tanévet június 26-án egy ünnepséggel, és menet közben már a nyári szünet első napjaiban kezdődik egy napközis táborunk, Szlovákiában mennek a gyerekek táborba, amit az Országos Szlovák Önkormányzat és a Eszterce Bányai Egyetem közös szervezésében rendeznek meg, és találkozunk majd Tóth Komlóson a Kulturális Örökség napján.
2: Milyen lehetőségük van tanév közben a gyerekeknek az anyaországban, táborban, tanfolyamon részt venni?
1: Nagyon ismerté váltak már az Erasmus gyerekprogramjaink, ahol nem csak a tanulóink, hanem a pedagógusaink is részt vesznek, órákat látogatnak, inkluzív pedagógiával foglalkoznak, és a diákoknak erdei iskolában van lehetőségük részt venni, illetve a kollégáknak ebben az évben elindítottunk egy továbbképzést, belső továbbképzést, amit gyakorlatilag az anyaországban valósítottunk meg.
2: Június 25-én lesz a beiratkozás a gimnáziumba. Hány diák jelentkezett a 0. évfolyamba, illetve a 9. évfolyamba a következő tanévre?
1: 6 nulladikosunk lesz, nagyon-nagyon örülünk nekik, ugye ők azok, akik nulláról kezdik a nyelvtanulást, ahhoz, hogy majd 9-ben minden tantárgyat szlovákul tudjanak tanulni. A 9. évfolyamba pedig 14 tanulónk jelentkezett, de folyamatosan pótfelvételire van lehetőségünk. Mai napon is érkezett egy érdeklődő szülő, aki szeretné a gyermekét hozzánk iratni. 0. évfolyamunk gyakorlatilag nagyon eredményes. Pedagógusaink 18 tanítási órában szlovák nyelvet tanítanak, megtanítják a kommunikáció alapjait. Én nagyon sokszor november környékén meglátogatom őket, hogy hol tartanak. Ugye addigra már egy őszi szüneten túl vagyunk, de mégis magunk mögött tudhatunk két erős hónapot, és az az érdekes, hogy én is, mint szlovák nyelv és irodalom szakos tanár, azt teszem észre, hogy a pedagógusaink olyan szintű motiváló erővel rendelkeznek, hogy novemberben gyakorlatilag minden kérdésemet értik a tanulók, válaszolni tudnak, már összefüggően tudnak egyszerű mondatokat mondani minden témában.
2: Mennyire népszerű az iskolában a hagyományőrzés?
1: Gyakorlatilag mi a szlovák hagyományok köré építjük a tudásátadást, számos projekthetünk van, ami nem csak azt jelenti, hogy az adventi, a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokásokat, hanem előtte is már kezdjük szeptemberben a szürettel, folytatjuk a Mártonnap, Katalin, Erzsébet napi szokásokkal, bálokkal. Ebben a tanévben sikerült az alapítványunk

0: bejegyezni, úgyhogy idén már szeretnénk november környékén egy alapítványi Erzsébet vagy Katalin bál tartani, és aztán jönnek a karácsonyi ünnepek, utána folytatódik a farsanggal, és folytathatnám tovább, ami gyakorlatilag végig öleli az egész tanévünket. Emellett természetesen az állami ünnepeinket és a szlovák ünnepeinket ünnepeljük, ahonnan nem hiányozhat a tánc, az ének, és van egy új harmadik lábunk, az pedig a ifjú tudósok, amikor színpadon a tudomány címmel gyakorlatilag a robotikától kezdve a kreatív íráson át a mesterséges intelligencia és a képregény alkotás és a kézművesség is bekerül.
1: Tam, gdje su moje korene, rajom tum zem nazveme. Tam, gdje štíti mutnia,

0: Igazi ínyenségekkel zárjuk mai adásunkat. Szerb süteményfesztivált rendeztek a közelmúltban Mohácson. A helyi szerb önkormányzat hívó szavára sós és édes remek műveket hoztak az alkalmi cukrászok a Selyemgyár kulturális negyedbe. Mándi Predrág kollégánk olyan szerencsés volt, hogy nem csak riportokat készített a sütiparádén, hanem meg is kóstolta a finomságokat.
1: 80 nevező volt, a 80 süteményel kellett megbírkózni a zsűrinek.
2: Többek között ezt a fontos információt is osztotta meg az édes és a sós süteményeket imádó nagyérdemű közönséggel Mohácsi Bugarszky Norbert, a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, a zsűri egyik tagja, a Mohácsi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett hagyományőrző gasztronómiai esemény egyik főszervezője. A süteményfesztiválon, amelyen 80 féle édes és sós süteményt mutattak be, a szervezők újítást is bevezettek. Újra Mohácsi Bugarszky Norbertet hallják.
1: Jó döntésnek bizonyult, hogy három zsűri volt, hiszen itt nem kellett önöket sokat várakoztatni, és mi is túléltük ezt a akciót. Nem azért, mert nem voltak jók a sütemények, hanem azért nem kaptunk csoportsókot egyelőre. A három zsűri meghozta a döntését. Ugye önök előtt ismeretes az a három kategória, amikben tradicionálisan működik ez a rendezvény. Édesütemények, sósütemények és torták. Ez idejében kettő dologgal lett kiegészítve. Az egyik az az arany dió díj. A rendezvénynek ugye a logója, a dió, a Szerb Süti Parádénak, és úgy gondoltuk, hogy az összes benevezett süti közül a zsűri teljes létszámban, tehát mind a 9 zsűritag valamelyik sütit kiválasztja, valamilyen ismérv alapján ez a megjelenése, íze, belefektetett munka, ez is egy szempontból, azért ezt is igyekeztünk figyelembe venni, hogy mennyit dolgozhatott vele az a személy, és ráadásul egy ragyogó végeredményre szolgál. Tehát egy aranydiódíjat is kiosztunk, illetve a Mohács 500 kategória arról szól, hogy olyan alapanyagokból készüljön lehetőleg az a sütemény, ami 500 évvel ezelőtt is létezhetett, akár a törökök oldaláról, akár a magyarok oldaláról. Sikerült a 80 nevező közül kiválókat választani.
2: Ám bár a zsűrinek sikerült kiválasztani a legjobb, legízletesebb és legszebb édes és sós alkotásokat, mégsem volt könnyű feladata, ellenkezőleg.
3: Egyáltalán nem volt könnyű.
2: Jaksi György, a zsűri tagja.
3: Mert mindjárt az első tortánkat az úgy hozták ki, hogy én azt mondtam volna a maximumot, még nem is korszottam bele, még azt mondtam, a maximumot tudnám odaadni, de hát az elsőnél nem lehet mindjárt. Ugye? Itt tényleg nem volt olyan, ami nem volt. Volt itt édes, volt itt krémes, volt itt torta, volt itt apró sütemény, volt itt sós, volt itt medvehagymás pogácsa, ami mikor fölkerült az asztal, mindenki elkezd, na végre egy sós, de hát tényleg nagyon nagy volt a felhozatala. És tényleg megérdemlik ezek az emberek, hogy én mindenkinek adnák legszívesebben, mert tényleg nagyon gyönyörű torták voltak. Akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján legyen, és akkor három kritérium volt, ugye, volt egy külem, volt egy állag, és volt egy ízvilág. És tényleg az ember nem tudta, melyik jobb a másiknál, de hát mégis azért a végén ugye az ember a saját ízlése alapján próbált eldönteni, ami nagyon jó volt, hogy egyfajtára nem egy zsűritag volt, hanem három zsűritag volt, és a háromnak az összegéből adódott össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy volt azért átlósan is kértünk egymástól, mert láttunk, hogy melyik, és a végén ugye, mikor elkezdtünk összeadni az egészet, a legszebb torta, vagy küllemre, ízre, meg állagra a legszebb tortát, végül is elmerre mondani most már. Mi legalábbis azt javasoltunk, hogy egy gomba készítmény legyen, ami gyönyörűen volt megcsinálva, sehol egy lefolyás, és ami nagyon érdekes volt, hogy maga a gombának a törzse, az egy eperből volt megcsinálva, így gyönyörűen bevonva, tehát tényleg, aki ezt ennyi időt rászánt, az valóban tényleg megérdemli, hogy megkapja a legszebb díjat.
2: A verseny egyik fődíját, az aranydió díjat a pomázi Fekete Hajnalka nyerte el.
4: Egy gomba nagy kreativitású süteménnyel sikerült elnyernem, aminek a kalapja egy muffin, egy epres étcsukival készült muffin volt. A tönkje eper, és mindez bevonva piros és fehér csokoládéval.
2: Hát már, ahogy körbeírta, már most összefolyt a nyálasz Japánban. Mennyire volt könnyű elkészíteni ezt a remek művet?
4: Nem volt könnyű elkészíteni, nagyon időigényes volt, és főleg két kicsi kislányom van otthon, akik mindezt nehezítették egy picit, és nagyon sokat gyakoroltunk a legkisebb kislányommal rá, nagyon sok erősítést csináltunk, és végül ez lett az eredmény.
2: Mielőtt elhozta volna a csöpségek, megkóstolták, illetve a férje?
4: Persze.
2: Tehát ők voltak az első kritikusok, ha szabad így kifejezni magam.
4: A kritikusok és a fejlesztők is, igen.
2: Feltételezem, hogy egy ilyen helyezés után elégedett, viszont mennyire elégedett a többi sütemény felhozatallal, mert itt volt azért közel 100.
4: Igen, azért is lepődtem meg rajta, mert gyönyörű sütemények és gyönyörű torták születtek, szóval tulajdonképpen, amikor megláttam őket, akkor nem sok reményem fűződött ahhoz, hogy bármit is nyerek, úgyhogy borzasztóan meglepett, és nagyon-nagyon örülök neki.
2: Stepanov Slobodan, azt hiszem idén egy kicsit könnyedebben érzi magát, illetve a válóiról levették a szervezési munkákat, és tulajdonképpen hát úgy láttam, hogy azért ön is végignézte itt a sok finom süteményt, szebbnél szebb süteményeket. Mennyire elégedett az idei felhozatallal az elmúlt évekhez képest?
5: Nagyon meg vagyok elégedve, és a másik az, hogy a 26 év után olyan jó, hogy nem nekem kell csinálni a nehéz munkát, hanem csak nézni és örülni annak, hogy milyen sokan vannak, és milyen jót tudnak sütni.
2: A szervezési munkát a fiatalabbak átvették, viszont azért ön nem hátrált ki a süti fesztiválból, hiszen ön is elhozta a saját süteményét. Milyen remek művel rukkolt elő idén?
5: Én most nagyon furcsa dolgot csináltam, ilyen régi szerb dolog, amikor karácsony első napja van nálunk, ugye, akkor van a csésznica, az a karácsonyi sütemény, és az nagyon sokáig tartott, mi megcsináltunk, na azt csináltam meg, és nálunk a misekenyér tulajdonképpen a templomba, a katolikusok kapnak ilyen kis ostját, mi pedig, hogy is mondjam, böjtöset csináltam, az nagyon ritka, és úgy látom, azért mentem körbe-körbe, egyik tányéromat se találom már. De nagyon nagy örömmel láttam, és látom most is, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen jött össze az egész.
2: Mennyire van szükség ilyen süti versenyekre, hiszen azt tudjuk, hogy a horvát közösség babfőző fesztiválra szokott erőrukkolni évről évre. A németek a Mohács nemzetiségek fővárosában halászléfőző fesztivállal, és a szerbek a süti fesztivállal.
3: Én még emlékszem rá, ez nem most volt, mert ugyan most már 26-at ünnepeljük, még a kezdeti, még a szerb klubba, még a Zorica néni szervezte az egészet, és elmentünk egy páran, egy 8-10-15-et, maximum, ha azt mondom, az elején voltunk, hogy onnantól idáig hová fejlődött, és én úgy érzem, hogy a szerbeknek ez körülbelül olyan lesz, mint nálunk a babfőző, a horvátoknál, sokacoknál, vagy a németeknél, sváboknál a halfőző fesztivál. Én szerintem már pözögeti azt a nívót, és nem beszélve arról, hála Istennek, egy fiatal vezető van, ahol én mindig is harcoltam arra, hogy mi idősebbek, bocsánat, mert nem vagyunk öregek, még csak 74 éves, de hogy a fiatalok vegyék át a mi helyünk, mert ő bennük van még az a lendület, és nálunk meg a tudás, és ez a kettőt, mikor összekeverjük, én szerintem jó felé haladnak a szerbek, jó felé haladnak.
2: Mondta Jaksi György, a zsűri tagja.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az Országos Román Pedagógus Napi ünnepségről, a Kollégium Kroatikum budapesti és pécsi horvát diák kollégiumról, a Gerezdlaki Málenki Robot emléknapról, a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola évvégi programjairól, valamint a Mohácsi Szerb Sütemény Fesztiválról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Monikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Csillagvarázs, Odisseasz Elitis görög költő verse, fordította Szabó Kálmán. A fias tyúk csak kotkodál, az égbolton sétafikál. Útközben néha meg-megáll, ablakomon bekandikál. Jó estét, hogy vagy, jól? Derék, köszönöm, jól. S a kis csibék? Jól vannak, csak rideg az űr, rossz kapirgálni egyedül. Egyet se búsulj, tyúkanyó, nálam lesz dolguk, csuda jó. Igaz szívű vagy kislegény, de hét éhes csőr enni kér. Add hát a legkisebb csibéd a villámló varázsigét. Vidd el, és ne feledd soha, te vagy mától az ég ura, így szól, s még föl sem ocsúdok, hip-hop, hajamban ő csipog. Fény gyulladt ki a hegyeken, tüzet csihol mindkét kezem, s a fias tyúk csak kotkodál,

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.